0: pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszt-szennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Manőverlő Rádióban.
1: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Megválasztották a független közmédia testület elnökét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az egyórás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszky ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni az amerikai elnökkel. Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, az intézmény egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a közmédia szakmai és politikai függetlenségét. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mérték Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió 92.5.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: elérkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszt-szennyezés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszt-szennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, és önök jó esetben válaszolnak. Ezt megtehetik a 0630-5-92-5-92-5-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság@cegletradio.hu-ra, ezt már önök döntik el, és hogyha van kedvük, a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/cegletradio, de ezért leginkább az SMS és az e-mail válaszok szoktak népszerűek lenni. A kérdésünk egy új kérdés, egy teljesen új témával jelentkezünk. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez nekem hazai terep, mi sokat kirándulunk a baráti körrel és a családdal is néha, úgyhogy volt mindenféle esetünk már, de voltak sulis kirándulások, volt egyetemi kirándulás, ahol hát mindenféle izgalmas dolog történt. Minden esetre ebből a témából én majd biztos, hogy tudok megosztani dolgokat önökkel, de a fontos, hogy önök megosztanak velünk, úgyhogy küldjenek mindenképpen üzenetet, hogyha volt félelmetes kirándulós élményük. Lássuk, hogy milyen problémák adódhatnak egy kiránduláson. Számos olyan tényező adódhat, ami félelmet vagy aggodalmat kelthet, akár fizikai veszélyekről, akár a természeti kiszámíthatatlanságról beszélünk. A leggyakoribb félelmek a következők. Eltévedés. A legismertebb félelem különösen ismeretlen terepen, jelöletlen utakon vagy rossz látási viszonyok között. Időjárásváltozás. Egy hirtelen jött vihar, nagy eső, villámlás vagy hirtelen lehűlés komoly veszélyt jelenthet, vagy a köd, hogyha hirtelen megérkezik, az sem kellemes, ezt már csak én teszem hozzá. Vadállatokkal való találkozás erdei környezetben, például vaddisznó, medve, a közelségük is félelmet kelthet. Sérülések, ficamok, törések, vágások, melyek távol a segítségtől történnek, fizikai kimerültség, amikor a túra nehezebbnek bizonyul a tervezetnél, és elfogy az erő, vagy az élelem és a víz. Felszerelés hiánya, nem megfelelő öltözet, itt szintén a víz vagy az élelem hiánya, és a megfelelő felkészülés elmaradása miatt. A biztonságos kirándulás érdekében fontos a megfelelő tájékozódás, a felszerelés ellenőrzése és a társakkal való kommunikáció. Ezt egyetemen tanultuk meg, Kerinek hívták a tanárunkat, aki egyébként a judo oktató is volt, és ő mondta, hogy mindenkinek lesz egy száma. Ahányan voltunk, mondjuk 15-en, 1-től 15-ig mindenkit beszámoztunk, és egy adott pontban ő elkiáltotta magát, hogy egy, és mindenkinek kellett mondani a saját számát, és hogyha végéig értünk, akkor tudtuk, hogy megvan mindenki. Egy nagyon egyszerű módszer arra, hogy tudjuk, hogy minden tagja a csapatnak megvan, ezt ajánlom bevezetni. De volt találkozásunk állattal, mert hogy Salgón éjszaka kiszöktünk az egyik barátommal, akkor zenekari táborban voltunk, és kirándulással kötöttük egybe ezt a zenekari táborozást. Na, mi kitaláltuk, hogy éjszakai túrára megyünk, és hát gyakorlatilag egy 30-50 méternél messze nem jutottunk a tábor kerítésétől, mert motoszkálást hallottunk az úton, és később meg is láttuk, hogy egy vaddisznó, valószínűleg vaddisznó mama, meg a kicsinyei szaladtak ki az útra, úgy 50 méterrel előttünk, úgyhogy egyből nyargaltunk vissza a tábor területére, de volt olyan sztorink is, amikor az egyik barátunk azt gondolta, hogy vicces lesz, hogyha eljátsza, hogy rohama van, és hát még a nyálát el is kezdte kicsorgatni, a száján meg rángatózott, aztán persze ránk szólt, hogy csak vicc volt, de egy olyan területen voltunk, hogy 8 kilométerre kb. Senki, tehát maximum mentőhelikopter tudott volna leszállni, hogyha hívni kell, de hát ő ezt viccesnek gondolta, majdnem megvertük. Ezután, és akkor itt jöhettek volna a sérülések, a ficamok, törések, vágások, de persze nem bántottuk, viszont nagyon-nagyon, leteremtettük Zoli barátunkat, azóta sem csinált ilyet, sőt, azt hiszem, hogy azután már nem is jött velünk kirándulni, inkább a biztonság kedvéért. Úgyhogy ilyen történeteim vannak nekem, meg aztán még biztos, hogy több dolog is eszembe jut majd a műsor alatt, de a lényeg, hogyha volt ijesztő kirándulós élménye, küldj el nekünk 0630 5 92 5 92 5-ös.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatlan.

0: legijesztőbb kirándulós élménye? Ez a Ceglét Hangja mai kérdése, ez egy új téma, amivel még nem foglalkoztunk, és hamarosan meglátjuk, hogy mennyire népszerű, és mennyien írnak nekünk. Az biztos, hogy Laci egy hosszú üzenettel a zenék alatt már meglepett minket. Ezzel megyünk tovább, de hogyha ön is elküldeni a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság kukac@ceglitradio.hu-n megteheti. Nos, tehát Laci üzenete. A párom, amikor nem ér rá, olyankor akár egyedül is szeretek kirándulni, így a jó idő miatt a kedvenc dombos erdős útvonalamon felmentem a szakadék tetejére, és a szokásos panoráma tárult elém. Ekkor valami üvöltözést hallottam, mintha valaki nagyon nagy hangon magyarázná a dolgait a haverjainak. Eleinte csak viszonylag trágár szövegeket, aminek nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget, majd elkezdett olyanokat kiabálni, hogy ő azt szereti a sír, a nő, és a félelem el akar a torkán, hogy levegőt se kapjon, és ehhez hasonlókat. Na, itt már ledöbbentem, néztem lefelé, és kerestem, hogy honnan jön ez az undorító szöveg, és akkor láttam, hogy nem a haverjának magyarázott, hanem velem akarta megosztani ezeket az undorítóbbnál undorítóbb nézeteit jó nagy távolságból. Én ugyan egy rendesen sportoló férfi vagyok, aki korábban küzdősportolt, hobbi szinten, így bennem nem keltett félelmet, viszont annál nagyobb undort váltott ki. Egy nő viszont egyedül hogyan kiránduljon így nyugodtan? Milyen ország ez, hogy így sétálni elmenne az ember, de nem teheti meg nyugodtan a természetben? Mit lehet tenni annak érdekében, hogy mindenki biztonságosabban, nyugodtabban kikapcsolódhasson és zavartalanul sportolhasson a természetben? Hát ezeket nem én fogom megválaszolni, de igen, nagyon kellemetlen a szituáció. Az első blogban felsoroltak közül egyik sem volt benne, tehát nem eltévedés, vagy időjárás, vagy vadállat, vagy sérülés okozta a problémát, hanem egyszerűen úgy tűnik, hogy beteg ember, aki hát ilyeneket kiabál valakinek, akit meglát valahonnan, és hát ez azért elég ijesztő, mármint egy férfiként is persze fura lehet ezt végighallgatni, de hogyha egy nő van ott, hát nem is akarok belegondolni. Szóval igen, az ember is ilyen beszél lehet azért egy kiránduláson. Mi mindig jó fej túrázókkal találkoztunk eddig, de hát ki tudja, hogy mindenki az-e, és hogy miért megy az ember az erdőbe, hogyha ilyen gondolatai vannak. Nem is akarok belegondolni, még egyszer mondom. Minden esetre köszönjük, hogy megosztottad velünk ezt az élményt, és hát igen, nem feltétlen azoktól kell félni, amit az ember megszokta, de az a legjobb, hogyha nem félünk, meg hogy nem megyünk egyedül kirándulni, az talán a legbiztonságosabb, és akkor talán ilyen probléma nem lehet. Nézzünk egy rövidebb üzenetet. Ild írja, hogy fácán, kirándulásonként 3 szívroham lapul, lapul, lapul, majd ha elmegyek mellette, másfél méterről elszáll hangosan, a fülem olyankor mindig ki van hegyezve a más madárhangokra is, így nekem ez elég para. Hát egyébként igen, a hirtelen megmozduló állat azért meg tudja ijeszteni az embert, amikor nem számít semmilyen mozgásra valahonnan, és igen, egy fácán is lehet ijesztő. Önnek mi volt ijesztő egy kirándulás alatt? Küldje el nekünk, hogyha van kedve, 0635-92-95-ös.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: kirándulok!
1: Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Egy új téma a Ceglét hangjában, és jönnek a válaszok szép számmal, de ha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu-n. Lehet, hogy nem olyan eszméletlen megbotránkoztató, de azért elmondom. Hülye kilencedikesként az erdélyi kiránduláson elmentünk az erdőbe iszogatni, hogy a tanárok ne vegyék észre. Annyira nem voltunk messze a szálláshelytől szerencsére. Iszogattunk, beszélgettünk, egyébként kulturáltan, nem ordibáltunk meg semmit. Erre mindenkinek elkezd vinnyogni a telefonja egy medveriadó. Oldalra néztünk, ott van a nagy dög tőlünk kb. 30-35 méterre, és a telefonzaj miatt eléggé felkeltettük a figyelmét, ott szugerált minket. Olyan sebességet futottunk vissza a szálláshelyre, hogy csak na. Szerencsére nem követett minket, de akkor azt hittem össze kakilom magam. Azóta se voltam erdőben, meg ilyen kevésbé frekventált helyen kirándulni, se egyedül, se mással, írja nekünk Gergő. Hát ez igen komoly élmény, egy medvével ez mondjuk 30 méterre lenni. Mondom, nekem egy vaddisznós élményem volt, az is nagyon rossz volt. Akkor is nagyon megijedtem, főleg hát mivel az egy anyuka volt, és az mindig védelmezi a kicsinyeit. A medvénél meg ki tudja, de minden esetre igen, ez benne van a pakliban. Milyen szerencse, hogy a telefonotok, vagy hát kérdés, hogy szerencse. Egyébként nemrég, pár évvel ezelőtt a magyar határon is átjött a medve, és mi ugye többször említem, hogy járunk Salgóra, és a Salgón a tábor gondnoka, a Robi bácsi, ő találkozott a medvével, ő mindig viszi a kutyáit, most azt hiszem, hogy Rottweiler kutyái vannak, viszi a hegyekben sétálni, és egyszer úgy volt medve találkozása, hogy gyakorlatilag a kutya észre se vette szerencsére, a kutya szaglászott, Robi viszont meglátta egy 50 méterre előttük a medvét, ahogy az is szaglászik, és talán az észre is vette őket, mert egyszer felemelkedett két lábra. Robi pedig fogta a kutyát, és szépen csöndesen elvezette és elsétáltak, nem történt semmi komoly baj, de azért szemtől szemben állni egy ekkora állattal, és abba sem merek belegondolni, hogy mi van, hogyha a kutya észrevette volna, hogy vagy odaszalad, rátámad, vagy ebből nagy baj is lehetett volna. Minden esetre ebben az esetben nem történt baj, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, és igen, állattal találkozni az nem egy szerencsés dolog, és igyekezzünk megőrizni a hidegvérünket. Most pontos tanácsot nem tudok adni, hogy mit lehet ilyen helyzetben csinálni, de valamit biztosan lehet, úgyhogy ez a futás itt éppen Gergőjéknél bejött. Hazafele erdőből hirtelen ránk esteledett, az akkori barátnőmmel mentünk. 10 perc alatt nappali fényből ilyen éppen látsz jelenség lett, teljesen a semmiből. Mély, morgó kutyához hasonló hangot hallottunk, semmit nem láttam, pedig szét is néztem nagyon alaposan. El is iszkoltunk a fenébe, de a hang egy ideig követett minket, írja nekünk Ádám. Hát ez is elég para. Velünk egyszer olyan történt, hogy hirtelen lehűlés, és el is kezdett esteledni, tehát ment le a nap, és olyan köd jelent meg ezen az erdős dombos tájon, hogy egyszerűen nem tudtuk, még ismerős volt az útvonal, de az ismerős útvonalnak a hirtelen besötétedés egyszerűen eltakarta azokat a jeleit, hogy mi merre szoktunk menni. Tehát igazából, hogyha az ember 3 métert lát, akkor nagyon nehéz megtalálni azt az ösvényt, ahol leszoktunk menni és haladunk vissza a szállás felé, mert hogy nem látunk az ösvényig, nem látjuk azokat a fákat, amiket megszoktunk. Az nagyon para volt egy ideig, és hát tulajdonképpen aztán szerencsésen visszataláltunk, vagy ösztönből, vagy nem tudom, de többen összebeszélve a tapasztalatainkra, meg emlékeinkre hagyatkozva végül megtaláltuk nem pontosan azt az utat, ahol menni szoktunk, de kijutottunk egy bekötő útra, amit megismertünk, és onnantól már megvoltunk szerencsére, nem volt az sem egy egyszerű helyzet, de még higgadsággal és odafigyeléssel azért ki lehetett jönni belőle. Ha van önnek is ijesztő kirándulós élménye, küldje el nekünk 0635-925-925.
2: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: ijesztő kirándulós élményeket várunk, kedves hallgatók, ma a Ceglét hangjában. Nem azért, hogy bárkinek elvegyük a kedvét a kirándulástól, de talán tanulságként szolgálhatnak ezek a sztorik, és akkor mindenki figyelmesebben megy el kirándulni majd. Úgyhogy nézzük a következő üzenetet. Merzse Mocsár 1998 körül. Rendszeresen jártunk le biciklivel, én akár egyedül is. Egyik alkalommal már esteledett, hazafelé tekertem, amikor hallottam, hogy motoszkál valami a fák között. Megálltam és láttam a kis malacokat kb. 10 méterre. Na egyből tudtam, hogy ezek bizony a demo változatok, tehát demo változatnak fogalmazza meg a kedves hallgató a kis malacokat, és a közelben van a full version, tehát a teljes verzió, aminek drágán meg lehet vagy kell fizetni. Elkezdtem tekerni, ahogy csak tudtam, és meg is jelent csörtetve anyuci. Szerencsére akkor már elég jó sebességet elértem, pedig akkoriban még rendesen homokos talaj volt, még a turista ösvényen is. Tapostam a pedált, ahogy csak tudtam, Armstrongot is hátba veregethettem volna, annyi adrenalin zakatolt bennem. Durván parás volt a visító, szörcsögő, röfögő hang is, nem az a szelíd, simogatni való kucu volt. Hát ez nagyon komoly, István írta nekünk az üzenetet. Igen, ezekből tanul az ember, azt hiszem, és amikor a kicsinyeit kell védelmezni egy anyadisznónak, hát az senkinek nem kívánom. Az ember hozzá van szokva a normál disznóhoz, ahhoz képest szerintem nagyon ijesztő tud lenni egy ilyen állat, úgyhogy igen, hát szerencséd volt, és jól tetted, hogy elmenekültél abból a szitúból. Erdős hegyre toltam fel a bringát, hogy majd a másik oldalon legurulok, és fél úton hallottam, hogy valami megy a bozódban mellettem kb. 2 méterre. Hát egy nagy vaddisznó volt az 5 gyerekével együtt, akik már szintén elég nagyok voltak, mert feketés volt a szőrük. Gyorsan eldobtam mindent, és beálltam egy fa mögé, amíg elmentek. Ez is egy jó taktika, ezek szerint Dani írta nekünk az üzenetet, mindenki csak nagyon óvatosan. Gondoltuk páromban, jó ötlet lenne éjjel túrázni az erdőben nyáron, hogy napfelkeltekor valami üstököst keresünk az égen egy kilátóból. Éjfél körül értünk az erdőbe, majd pár méter megtétele után hatalmas morajlás, visításszerű hangok, ágrecsegés több irányból egyszerre, egy csapat vaddisznó fogadott minket, jobbnak láttuk visszafordulni és békén hagyni az erdőt éjszakára. Hát igen, ez a vaddisznó kérdés, ez azért Magyarországon úgy hallom, hogy visszatérő, és hogyha önnek is volt hasonló sztoria, ami talán ijesztő élménynek mondható kirándulás alatt, akkor azt nyugodtan küldje el nekünk, mert a második témá is ez lesz. Néhány zene, és a hírek után folytatódik a Ceglét hangja itt az FM 92-tön.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió. A közös ismerős.

0: oroszlán. Hírek
1: a Ceglédi Rádióban. Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Megválasztották a független közmédia testület elnökét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az egyórás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszkij ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni az amerikai elnökkel. Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, az intézmény egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a közmédia szakmai és politikai függetlenségét. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mérték Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig máshogy is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön, és egy új témával jelentkeztünk a mai napon. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Erre vagyunk kíváncsiak, és ezt elküldhetik, ha van kedvük, a 0635 92 5 92 5-ös SMS számra, vagy e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra is. Hát amelyik szimpatikusabb, de akár Facebookon is írhatnak nekünk, jönnek a válaszok szerencsére, és az első óra tapasztalata az, hogy egy kirándulás legnagyobb veszélyforrásai az eltévedés, az időjárásváltozás, vadállatokkal való találkozás, sérülések vagy a fizikai kimerültség, és ezekből is a vadállatokkal való találkozás, azon belül is a vaddisznók voltak a legnépszerűbbek az első órában, és egy ilyen üzenettel megyünk tovább, ami e-mailben érkezett tőlünk. 2 vaddisznó spotting, ez a cím. Egyszer geoládázás közben a dzsindzsásban araszolva hallottam közelről a röfögést, odanéztem, karnyújtásnyira állt tőlem a jószág, szerintem 2 percig még levegőt sem vettem, úgy megijedtem, de szerencsére valami pacifista példányt fogtam ki, mert rövid szemezés után otthagyott. Egyszer a 2 kutyámmal túrázva már csak akkor szúrtuk ki az anyakocát a kismalacokkal, amikor már csak 6-8 méterre voltak. Hála Istennek mind a 2 igazi városi kanapé kutya és szófogadó, úgyhogy vették a lapot, mikor szoborrá merevedve sziszegtem nekik olyan halkan, hogy csak tudta, hogy megállsz, maradsz, csssss. Hosszú percekig álltunk, aztán elmentek. Egyszer egyedül túráztam, esős időben, eléggé felázott, meredek terepen, lefelé mentem, és lefelé menet megcsúsztam, és konkrétan lefejeltem egy fát, kis hiány, majdnem eltörtem az orrom. Pár percig eszméletlen is lehettem, arra tértem magamhoz, hogy szemerkélt az eső az arcomon, meg vérzik az orrom, de aztán lejutottam a hegyről valahogy segítség nélkül. Azt hittem, hogy itt is lesz még egy vaddisznó sztori, de nem, az igazából, ahogy ígérted, meg volt a 2, meg még egy sérüléses. Hát ebből nagyobb baj is lehetett volna, igen, orvérzéses arc sérülés, amikor eszméletet is elvesztesz, hát az azért durva, senki nem kívánja erdőben, szerintem főleg egyedül, úgyhogy köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a történetet. Egy dologra tudok következtetni, hogy Robertnek hívnak, de ezt csak az e-mailből, de remélem nem baj, hogy megosztottam a kedves hallgatókat, hogy a címedből erre tudtam következtetni. Nézzünk még egy történetet. Zemplén, elfogyott a vizem, egyedül voltam, forrás nincs sehol. Falu félnapi járóföldre, 30 fok van árnyékban, hétköznap tehát kevesen vannak az erdőben, nem is a kék túrán, hanem más ösvényen. Bear Grylls emléktúra lett belőle, megjött egy csapat szembe 3 óra múlva, és adtak vizet. Hú, hát igen, ezt is említettük, hogyha kifogyunk a vízből vagy az élelemből, hát az is kellemetlen tud lenni, és tényleg nincs hová fordulni sok esetben egy erdei túraútvonal vagy egy helyi túraútvonal közepén, de itt szerencsére kaptál vizet, megoldódott a helyzet, de azért csak nagyon óvatosan mindenkinek. Kedves hallgatók, ebben az órában is tehát ijesztő kirándulós élményeket várunk, ha önnek is van ilyen, küldj el nekünk 0635 92 5 92 5-ös, és úgy látom, hogy elég sok üzenet érkezik ahhoz, hogy ebből legyen egy folytatás is, de azért, aki csak teheti, írjon nekünk, és én meg, ha csak tehetem, igyekszek bele sűríteni mindenkit. Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye, vagy élményük, ha már kedves hallgatókként szólítottam meg önöket? Ezt elküldhetik a 0635-925-925-re, mert ez itt a Ceglét hangja, ahol én kérdezek, és talán önök megválaszolnak. Így tett a következő üzenet küldőnk is. Baráti társasággal kirándultunk nem túl frekventált helyen. Egyszer csak, vagy négy rohadt nagy kutya felénk rohanva, ugatva az úton, ember sehol, én majdnem szívrohamot kaptam, mert sajnos alapból eléggé félek a kutyáktól. Aztán végre megjelenik a két gazda, és ordítanak rájuk, szerencsére megálltak a kutyák, meg aztán megfogták őket, de én azt hittem, nekünk kampec. Ezt Mark küldte el nekünk. Ilyen velünk is történt, persze, hogy velünk is történt, velünk minden megtörtént már kiránduláson. Ott pedig három kutya futott ki egy tanyáról egyébként, egy nem túl távoli tanyáról, és hát egyértelműnek tűnt, hogy védelmezik a területüket, és hát igazából nem tudtunk más csinálni, hanem ösztönösen mindannyian, akik kirándultunk, leguggoltunk, és hívogatóan szóltunk a kutyákhoz, akik egyszer csak 10 méterre tőlünk úgy döntöttek, hogy akkor nem acsarkodnak tovább, hanem elkezdték csóválni a farkukat, és végül odajöttek, és meg lehetett simogatni mindet. De hogy mekkora szerencsénk volt, azt azóta se fogom föl, tehát ez végződhetett volna sokkal rosszabban is, főleg, hogyha mondjuk mi is kiabálva, hogy máshogy reagálunk. Itt ez bejött, de nem biztos, hogy ez a jó megoldás. A kutyák ellen nekünk itt ebben a helyzetben szerencsénk volt. Következő üzenet, Gimi szervezett nyaranta külföldi utakat Spanyolországba, Portugáliába. Rengeteg helyen voltunk, csak megálltunk valami kis városban egy rövid időre. Volt egy kisebb hegy a város szélén, oda felmentünk, láttam, hogy vannak sziklák, letértem az útról, hogy fotózzak, amit nem vett észre senki. Nem voltam elégedett a látványa, azért kimásztam a szikla szélére, ott sem volt jó, mert belógtak a fák, ezért leugrottam a lentebbi sziklára, ott csináltam pár igazán jó fotót, majd realizáltam, hogy ez egy 2 méter körüli ugrás volt lefele, és nem tudok visszamászni. Végül némi ugrálás után sikerült a szélén megkapaszkodni és felhúzni magam, ez már majdnem 20 éve volt, de nem mondtam el senkinek, valamiért azóta se, azok közül, akik ott voltak, pedig párakkal azóta is tartom a kapcsolatot. Ezt meg Feri küldte el nekünk. Hát ezekkel a magánakciókkal mindig nagyon óvatosan, ezt kell mondanom, mert egyrésztről megsérülhetsz, másrésztről mi van, ha nem veszik észre, hogy eltűntél, meg hát igen, lehet, hogy ebből mentés is lehetett volna, hogyha esetleg nem tudsz fölmászni, de nem tudom, hogy az volt-e a jó megoldás, hogy kimászol, vagy pedig segítséget hívsz. Minden esetre szerencsére jól végződött a történet. Fejér megyében egy búzatábla mellett néztük az augusztusi hullócsillagokat, amikor a nagyon nagy sötétben valami izomból elkezdett futni, és elrohant az autó mellett. Nagyon para volt, igaz, félig kirándulós csak a sztori. Hát nem tudom, hogy végül is nem. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mik történhetnek meg kint a természetben, és ez teljesen lefedi ezt a történetet. Jó lett volna megtudni, hogy mi az, ami elrohant mellettetek, de hát biztos, hogy ott volt valami nagy állat. Egyszer olyan is történt velem, akkor csak bringázni voltam, rendes kerékpárúton bringáztam már sötétedés után, és 2 rendes, nagy agancsokkal rendelkező szarvas futott volna át az úttesten, és ezzel együtt a bicikli úton is, csak pont akkor értem oda, amikor ők is odaértek volna, és nem is tudom, 3 méterre a bicikli úttól fékeztek le a nagy agancsaikkal, meg minden, én meg egy árva bicikli sisak se volt rajtam, tehát talán könyökvédő az igen, de minden esetre pont megálltak, nem tudom, hogy az kellett volna, hogy én fékezek le, vagy annyira hirtelen érkeztek meg oldalról, hogy nem tudtam mit csinálni, én mentem tovább, és szerencsére ők lefékeztek, de benne volt a pakliban ott a találkozás az állatokkal és az agancsokkal is, nem lett volna kellemes. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Továbbra is ez a kérdésünk. Még 2 blokkra visszajövünk, hogyha gondolják, tartsanak velünk.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

0: turista.
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat.
1: Az időjárásról.
2: Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: hány ijesztő vagy félelmetes kirándulós élményekkel várjuk a kedves hallgatókat a mai adásban, ez itt a Ceglét hangja. Eltévedés, időjárás változás, vadállatokkal való találkozás, sérülések, fizikai kimerültség, felszerelés vagy étel és víz hiánya, ezek a fő félelmek egy kirándulás során, amik megtörténhetnek. Lássuk, hogy a kedves hallgatóinkkal mik történtek. Elmentem egy budai hegység körtúrára egyedül 30 éves nőként. Már a vége felé közeledtem, amikor leültem egy kis tűzrakónál, voltak asztalok, padok, egy csapat is épp ott pihent. Miközben falatoztam, megjelent egy kb. 50-60 közötti pasi egyedül, gondoltam ő is pihen egyet, illetve az feltűnt, hogy amúgy engem észrevett. Én közben végeztem a kis elemózsiámmal, de mivel láttam, hogy néha felém néz, gondoltam megvárom, még elindul, plusz haladjon is, majd indulok később. Így is tettem, hagytam rá rendesen, nehogy utolérjem, erre látom, hogy az első adandó alkalommal egy tábla előtt ácsorog és nézegeti. Itt már tényleg megijedtem, hogy mi a fene. Elmentem mellette, láttam, hogy közben nézeget felém, aztán felhívtam anyukámat telefonon, elmondtam, mi a szitu, és megálltam nem sokkal utána, és virágokat fotóztam, hogy megint elém kerüljen, mert a hátam mögött nem látom, mit csinál. Plusz jó hangosan telefonáltam, hogy lássa, hogy tudja a külvilág, merre vagyok. Elment mellettem, megint hagytam neki bőven távolságot, hogy ne érjen utol, de ismét lassított és valamiért megállt. Erre nem emlékszem, mit csinált akkor, talán pisilt, de végig telefonban voltam, amilyen gyorsan tudtam, csak mentem, elmentem mellette, és utána pár perc múlva már a kocsinál voltam, így nem lett semmi szerencsére, de azért eléggé meg voltam ijedve, meg anyukám is, írja nekünk Anett. Na hát igen, az egyedül kirándulás már a műsor elején is szóba jött, hogy annak azért megvannak a hát parái vagy veszélyei, főleg nőként. Úgyhogy remélem, hogy ebből tanultál te is, nem feltétlen futunk össze ilyen emberekkel, sőt, biztos, hogy ez a ritkább, de azért az én közvetlen környezetemben is volt olyan történet, szerencsére az biztonságosan meg jól alakult, hogy egy hölgy és egy úr kirándultak együtt, most az urat csak idézőjelesen mondom, és egyszer csak gondolt egyet, nem voltak túl közeli ismerősök, de ismerték egymást, egyszer csak az úriember úgy döntött, hogy hát ő most hátulról elkapja ezt a lányt, és ki tudja, milyen tervei voltak. Az volt a nagy szerencse, hogy arra biciklizett egy másik srác, aki ezt az egészet észlelte, és végül is kimentette a lányt ebből a szituációból, de hogyha ő nem jön ott, akkor nem is tudom, mi történhetett volna. Úgyhogy ez is fontos, vannak ilyen csoportok, ahol kiránduló társat lehet találni magunknak, akár a Facebookon, akár más közösségi oldalakon, de azért hölgyek helyében én csak nagyon óvatosan mennék el, vagy legalábbis komolyabb ismerettség után kettesben valakivel, vagy hát el sem kell menni kettesben valakivel, az elmúlt üzenetből, Anett üzenetéből láthatjuk, hogy simán jöhetnek olyan szituk, amikor egyedül indul az ember kirándulni, csak végül is összefut valakivel, aki nem feltétlenül akar neki jót, de Anettnek szerencséje volt, és azt is köszönjük, hogy megosztotta velünk ezt a történetet. Ez is tanulságos, nem feltétlenül a vadállatoktól, hanem néha sajnos a vad emberektől is tartanunk kell. Hamarosan folytatjuk, még egy blokkra visszajövünk, és azoknak, akik esetleg már elküldték az üzenetüket, de még nem hangzott el, jó hírem van, egy másik alkalommal biztosan folytatjuk ezt a témát, mert rengeteg üzenetet kaptunk szerencsére.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Itt minden dal közös ismerős.

0: is marad.
1: Szabolcs üzenete, egy rövid üzenet, de ezzel kezdünk. Amikor gipszelt karral kellett a szakadék széléről visszamásznom egy pár méteres sziklafalon, mert csak ott jöttem rá, hogy lefelé nem járható az út, a talaj is nagyon lejtett, kapaszkodni kellett, hogy ne csúszszak le. Hát ez biztos, hogy para élmény volt, úgyhogy Szabolcsnál ez történt. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez tehát a Cegdét hangja mai kérdése, és ez már az utolsó blokkunk. Még egyszer mondom mindenkinek, aki esetleg elküldte az üzenetét, hogy nyugodjon meg, mindenképp sorra fog kerülni, ha nem is a mai adásban, akkor a folytatásban, mert szerencsére népszerű témának bizonyult ez a mai, és lesz majd folytatás is, úgyhogy nem holnap, mert holnap egy másik témával jövünk, de egy másik alkalommal biztos, hogy mindenki sorra kerül. Lássuk akkor a mai utolsó üzenetünket. Egy éve kb. Belefutottam egy csodás családba. Csak a röfögést hallottam hirtelen, hál' Istennek anyuka nem nagyon foglalkozott velem, lassan elhúztam onnan, akkor azért majdnem be. Ezen kívül, ami rosszabb volt, akkor persze emberrel futottam össze, idősebb férfi volt, aki teljesen semmiből jelent meg, eléggé messze az autótól a vicc kedvéért. Nem tudom, hogy részeg volt, vagy micsoda, de nem bírtam lerázni. Vagy egy bő 20 percen keresztül követett és beszélt hozzám minden hülyeségről. Após jött a segítségre, hála Istennek nem olyan messze dolgozott, persze pont ficam után voltam, szóval futni se tudtam rendesen. Eléggé félelmetes volt, és azóta sem járok messze egyedül túrázni, bármennyire is szeretek, vagy akarok menni, írja nekünk Iza. És hát igen, ez is eléggé olyan szituáció, ami most már többször szóba került, szóval hogyha itt voltak velünk az adás elejétől, azért leginkább egy kiránduláson ezt gondolná az ember, hogy az eltévedéstől, az időjárás viszontagságaitól, vadállatoktól, bármilyen sérüléstől, ami ott az kirándulás közben esik meg velünk, kimerültségtől, vagy esetleg a felszerelés hiányától nem megfelelő öltözet, élelem vagy vízhiánya, ezek a fő problémák, és három üzenetünk is volt így az adás végére, most már mondhatjuk, hogy emberi veszélyeztetés volt, tehát ember által került olyan szituációba a kedves kiránduló, meg a kedves üzenetküldő, hogy azért át kellett gondolni azt, hogy mit és hogyan csináljon, mert ott azért nagyobb baj is lehetett volna. Úgyhogy mindenképpen figyeljünk erre is, és ne menjünk egyedül kirándulni. A legjobb az, hogyha van velünk egy kisebb társaság, és akkor mindenki tud segíteni mindenkinek, hogyha arról van szó. Viszont a műsor végéhez értünk, kedves hallgatók, nagyon köszönöm megtisztelő figyelmüket, és azt is, hogyha küldtek nekünk üzenetet. Mondom, azok se csüggedjenek, akik nem kerültek sorra. Egy másik alkalommal, nem holnap, mert holnap egy új műsorra jelentkezünk, de hamarosan újra jelentkezik ez a téma, és akkor mindenki sorra kerül majd. Vörös Nándi köszöni megtisztelő figyelmüket, maradjanak a Cegléd Rádióval a továbbiakban is, és találkozzunk holnap, amikor újra jön a Cegléd hangja. További jó rádiózást, a viszonthallásra!
2: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

Szeged Rádió.

pozitívval átíthatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mitő bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, szokás szerint egészen este 6-ig lehetünk együtt kisebb-nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt, Ceglid, mindjárt indul, már is mutatom, hogy mi

0: Get Lucky című közös ismerős szó, majd tartsanak vele még egyszer mindenkinek. Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
6: Eső és lehűlés érkezik, vidékfejlesztési programot indít a kormány. Idén is népszerű úti cél volt a magyaroknak Horvátország. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Jelenlegi formájában feleslegessé vált a megyei önkormányzati rendszer, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a megyei önkormányzatok ma már csak a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. Azt egyelőre nem részletezte, hogy mikor és milyen formában kellene átalakítani a rendszert. Megújult a közadatportál és annak részeként a közpénzek felhasználását bemutató oldal, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, egyszerűbben és átláthatóbban lehet keresni az állami támogatások, szerződések, vagyonhasznosítási ügyletek felhasználásával kapcsolatos nyilvános adatok között. Szigorú elvárásoknak kell megfelelniük a reklámjaikban környezetbarát tartalmat közlő cégeknek. A gazdasági versenyhivatal szankcionálja azokat a vállalkozásokat, amelyek nem tudják igazolni környezetvédelmi tevékenységüket. Szeptember 27-től tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem alapul valamilyen tanúsítási rendszeren. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csaknem 440 000 magyar, összesen 2 millió vendégéjszakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak.
3: Az időjárásról.
6: Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. Sok helyen megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet a Ceglédiek kedvenc dalaival folytatjuk azonnal, valamint a fontos, hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel. Maradjanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: time.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Város Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönik.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédie kedvenc dalaival. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap csütörtökön a idegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható esőzápor, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. A szél északnyugatira, északira fordul. Országszerte élénk, főként délelőtt a dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében és az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor, délen és keleten zivatarok alakulhatnak ki. A csapadék ezúttal nagy területen érinthet, és esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Délen és keleten többfelé megélénkül az északi-északkeleti szél, hűvös lesz a maximumok mindössze 16 és 23 fok között alakulhatnak. Szombaton a középső keleti tájak fölött még sok lesz a felhő, de csapadék nem valószínű. Hosszabb időre a Dunántúlon süthet ki a nap, több helyen felélénkül néha erős lökések kísérik az északi a szelet. Délután 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, a jó reggelt, Ceglédet a legfrissebb infókkal folytatjuk, utána visszatérek majd a dalokkal. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Eső és lehűlés érkezik. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Idén is népszerű úti cél volt a magyaroknak Horvátország. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Jelenlegi formájában feleslegessé vált a megyei önkormányzati rendszer, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a megyei önkormányzatok ma már csak a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. Azt egyelőre nem részletezte, hogy mikor és milyen formában kellene átalakítani a rendszert. Megújult a közadatportál és annak részeként a közpénzek felhasználását bemutató oldal, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, egyszerűbben és átláthatóbban lehet keresni az állami támogatások, szerződések, vagyonhasznosítási ügyletek felhasználásával kapcsolatos nyilvános adatok között. Szigorú elvárásoknak kell megfelelniük a reklámjaikban környezetbarát tartalmat közlő cégeknek. A gazdasági versenyhivatal szankcionálja azokat a vállalkozásokat, amelyek nem tudják igazolni környezetvédelmi tevékenységüket. Szeptember 27-től tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem alapul valamilyen tanúsítási rendszeren. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csaknem 440 ezer magyar, összesen 2 millió vendég éjszakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak.
1: Az időjárásról.
2: Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. Sok helyen megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Rádiózás, ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Ez meg itt a reggeli műszak, a jó reggelt Szegrét. Folytatjuk azonnal kiváló slágerekkel, de mostkára pedig visszatérek és jó pár programot ajánlok önöknek, ezért is füleljenek rá.
1: Jó reggelt Szeglét!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy-sztájliszt. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalom barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgiaposta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt!

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, melyik slágerrel startol a mai reggeli műszak második felvonása. És infok után azonnal játsza majd Szigela újdonságát, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 0354. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
7: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
8: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt. Táncoljatok,
3: még jobban! Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban.
9: Eső és lehűlés érkezik. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszú

0: kormányokkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Feltehetően hírszerzők voltak. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csaknem 440 000 magyar, összesen 2 millió vendégéjszakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak.
1: Az időjárásról.
0: Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút, estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a reggeli műszakot a kiváló slágerekkel, hamarosan pedig lapszemlézek, ezért is maradjanak velem.
0: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is alapszemével folytatjuk, kedves hallgatók, egészen pontosan a blik.hu oldallal. Nem mindennapi feladatra vállalkozott Galusz Nikolett. Barbara Streisand bőrébe bújik a Spinoza Színház új előadásában. A két szereplős darab október 7-én debütál, a színésznő pedig nem csak a világsztár karrierét, hanem annak az édesanyjához fűződő korán sem egyszerű kapcsolatát is megmutatja. Barbara Streisand életét feldolgozó előadásban Galusz Niki partnere Tóth Enikő lesz, aki Streisand édesanyját alakítja. A színésznő számára különösen fontos ez a párosítás, hiszen a kolléganőjét hatalmas példaképének tartja. Ez nem egy koncert lesz, hanem egy olyan prózai darab, ahol különböző korszakaiban megjelenik Barbara Streisand és az édesanyjához fűződő viszonya mesélte, mindez Galusz Nikolett. A történet Streisand nehéz gyerekkorától egészen a világhírig vezet, az apa korai halála, a szigorú nevelőapa, az édesanyja szeretetének hiánya, és a szegénység sem tudta megakadályozni abban, hogy a saját erejéből világsztárrá váljon. A darab azt is megmutatja, hogyan dolgozta fel ezeket a traumákat. A premier október 7-én lesz, tehát a Spinoza Színházban a darabot Czeisel Gábor rendezte. Igazi meglepetés jelentett az egyik énekes feltűnése a TV2 Megasztár szombati adásában. Bálint Antónia versenyzőként vesz részt a tehetségkutatóban. Nagyon nehéz éveken van túl, amelyek feldolgozásában fontos mankó volt számára az éneklés. Tüdőrák miatt elveszítette a szeretett édesanyját, akinek a betegségéről a haláláig nem is tudott. A gyászban és a lelki gyógyulásban a megasztáros fellépés egy mérföldkő az egykori szépség királynő életében. A blik.hu persze ezzel is foglalkozik részletesebben. Én láttam, hogy anyu fogy, kérdeztem is apukámat, de annyit mondott, hogy megy össze, minden rendben van. Nem szenvedett, nem voltak fájdalma, amikor ott voltam, ezért teljesen váratlanul élt, amikor december 5-én apukám délelőtt 10 órakor felhívott, hogy baj van, anyu volt tüdőrákos. Azonnal elkezdtem keresni egy helyet, ahol infúziót kaphat, hogy egy kicsit megerősödjön, mert 2 napja nem evett, de aztán 2 órakor apu már azzal hívott, hogy meghalt. Azonnal odarontam, megpuszilgattam a kezét, amivel felnevelt engem, és megköszöntem neki mindent. Nagyon megviselt a halála, mindig az volt bennem, hogy a szüleim örökké élnek majd. Ehhez képest pár hónappal később apukám szívinfarktust kapott, de szerencsére azóta jól van. Emlékezett vissza a borzasztó nehéz 2,5 évvel ezelőtt pillanatokra Bálint Antónia, aki számára igazi gyógyírt jelentett az éneklés. Évekig tanárhoz járt, mielőtt elment a Megasztárba. Szoktam nézni ezeket a tehetségkutatókat, és mindig az volt bennem, hogy úristen, milyen bátrak. Én pedig nem mertem odaállni majdnem 30 évig, hiába töltöttem az életem nagy részét a színpadon, de nem mertem énekelni, mert volt bennem egy nagyon erős mentális gát. Azért mentem most oda, hogy ezt az élményt megélhessem, hogy végre merek énekelni, árult el lapnak Antónia, aki mostanában mutatkozott be énekesként a közönség előtt. Hogy hogyan szerepelt Bálint Antónia, ezt is meg lehet tekinteni a blik.hu oldalon.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a nemzetisport.hu oldallal a mai lapszemlét. Elkezdődött a Bajnokok Ligája alapszakasza, nyilván labdarúgásról van szó. Varga Barnabás és Vitális Milán az AEK-kal győzelmet ünnepelhetett, Gulácsi Péter pedig végigvédte a Villarreal Dortmundi fellépését. A keddi, a szerdai és a csütörtöki meccseket is érintő részletes tudósítás és bearangozó különös tekintettel a Liverpool Atletico elleni csatájára, három oldalon az újságformátumban, de persze a nemzetisport.hu oldal is foglalkozik ezekkel a dolgokkal. Japán veréssel 8 között a női kosárlabda válogatott a sorozatban harmadik bravúros győzelem hátteréről Berlinből Fazeka Zoltán számol be. A születésnapjára készülő Studer Ágnessel és a mezőny legjobbjával, a 24 pontig jutó Lelik Rékával is beszélt a 21 pontos diadal után. Károly Andrea pedig szakértőként dicsérte a lányokat, jelezve, hogy az Egyesült Államok ellen azért nehéz lesz. Velük is foglalkozik már, mint a csajokkal a nemzetisport.hu oldal. Csapat nélküli, szabadon igazolható labdarúgókat telepadlás. Borsos László számba vette, kik azok, akikhez nagyon könnyű hozzájutni, már amennyiben szükség van rájuk. Köztük nem egy volt válogatott, mint például Kleinheisler László vagy Varga Roland. Interjú Gyulai Zsolttal, a MOB elnökével. Fantasztikus nyáron van túl a magyar sport és a Magyar Olimpiai Bizottság első embere az Európa és a világbajnokságokon elért magyar sikerek láttán már is reálisnak tartja a 10 Los Angeles-i aranyérmet. Kovács Erika interjú olvasható a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
0: Cegléd Rádió.

0: Már is folytatjuk a legfrissebb információkkal a Jó reggel Ceglédet, aztán jövök vissza majd a kiváló közös ismerősökkel, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Na, milyen volt a nyaralás?
6: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! Tedd magad szabaddá szeptember 12-én. Ha szereted a sebességet és a jó hangulatot, van egy jó hírem. Nem kell messzire menned az élményért. Szeptember 12-én Vasadon csapnak össze a világ legjobb motorversenyzői közel 14 országból a hazai világbajnokság futamán. Száguldás, elképesztő kanyarok, hideg sörök és igazi fesztivál hangulat vár rátok. Jegyek a Mototrek Facebook oldalon.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Eső és lehűlés érkezik. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Feltehetően hírszerzők voltak. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van. A szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csaknem 440 ezer magyar, összesen 2 millió vendégéjszakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak.
2: Az időjárásról.
7: Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál egészen este 6 óráig Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig majd Vörös Nándi, most meg dalokat hallgattunk bezanyám, no meg programajánlót prezentálok hamarosan, és szólok az időjárásról is, 8 óra után pedig elárulom, mit üzennek már a csillagok, ezért is füleljenek rám.
1: Jó reggelt, Ceglét!
2: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy-sztájliszt. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalom barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalán.
0: Jó reggelt!

0: vett fölöttünk, emiatt sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor, délen és keleten zivatarok alakulhatnak ki. A csapadék ezúttal nagy területen érinthet, és esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Délen és keleten többfelé megélénkül az északi-északkeleti szél, hűvös lesz, a maximumok mindössze 16 és 23 fok között alakulhatnak. Szombaton a középső keleti tájak fölött még sok lesz a felhő, de csapadék nem valószínű. Hosszabb időre a Dunántúlon süthet ki a nap, több helyen felélénkülni, ahol erős lökések kísérik az északi a szelet. Délután 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: És mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a mai reggeli műszak harmadik 60 perce. Ez a dal szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem.

0: volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpa volt a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
1: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Eső és lehűlés érkezik. Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány. Ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány. A miniszterelnök szerint a rendszer teljesen át kell alakítani, mert a települések semmit sem profitálnak az önkormányzatok munkájából. Magyar Péter az országgyűlésben úgy fogalmazott, az előző kormányok kiüresítették, kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, ezért teljesen át kell alakítani a rendszert. Visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket, erről döntött tegnap az országgyűlés. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre, a vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Kiutasítottak 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a külképviselet munkatársai a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet végeztek. Az orosz külügyi szóvivő a budapesti bejelentésre úgy reagált, Moszkva kemény és fájdalmas választ fogadni a kiutasításra. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić ma délben írja alá a rendeletet a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról. Az eredetileg jövő decemberben esedékes választást azért kell előbb megtartani, mert a 2 évvel ezelőtti újvidéki tragédia óta szinte folyamatosak a kormányellenes tüntetések Szerbiában. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy 126 dollár volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Ismét megrendezik a TESZED önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. A program célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása a környezetük megtisztításába. Az országos akcióra szeptember 22-ig lehet jelentkezni.
3: Az időjárásról.
4: Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
3: Közlekedési információ.
5: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkerési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mise között sáverhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, tejával, esetleg hidegcsap vízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A Jó reggelt Ceglit folytatódik a Ceglidiek kedvenc dalaival, nem sokára pedig visszatérek és elárulom, mit üzennek már a csillagok. Ma sem marad el a napi horoszkóp.
0: Jó reggelt, Ceglid!

0: is folytatjuk a csillagok üzeneteivel, a napi horoszkóppal itt a 92.5-ön a Ceglid Rádióban. Érzelmi tisztulás, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottója, hogy miért, ez nem sokára kiderül. Kos, a mai nap rámutathat, milyen régi sérelmet cipelsz még mindig magaddal. Talán nem is tudatosan, de egy mondat, egy gesztus vagy emlék előhozhat valamit, amit ideje lenne végre elengedni. A belső munka most többet hozhat, mint bármilyen külső siker. Bika, könnyen lehet, hogy ma szembesülnöd kell egy határvonal átlépésével, akár te lépted át másét, akár fordítva. Nem a konfrontáció a cél, hanem a tisztázás. Nem baj, ha kényelmetlen érzések jönnek elő, azok vezetnek el az őszinte megértéshez. Ikrek, elgondolkodhatsz azon, vajon valóban azt az utad járod-e, ami belülről fakad, vagy csak megfelelsz valamilyen külső elvárásnak. Ma különösen élesen érzékelheted ezt a különbséget. Ha bizonytalan vagy, a csend és az önreflexió segít visszatalálni. Rák! Ma különösen érzékenyen reagálhatsz azokra a helyzetekre, ahol valaki a múltból újra megjelenik, akár fizikailag, akár csak gondolatban. Egy régi minta ismét felbukkanhat, de most végre másképp reagálhatsz. A lényeg, ne a megszokás irányítson, hanem a tudatosság. Oroszlán, tisztán érzékelheted, ha valami vagy valaki háttérbe szorítja a valódi igényeidet. Ma nem kell hangosnak lenned ahhoz, hogy kiállj magadért. Az önuralom és a higgadt jelenlét most többet ér bármilyen látványos gesztusnál. Szűz. A hétköznapi részletek mögött ma valami mélyebb tartalom is megmutatkozik. Egy félmondat, egy pillantás vagy egy álom elindíthat benned egy felismerést, amit már régóta érleltél. Ne ragadj le a felszínnél, az igazi válasz most mélyebben keresendő. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Ceglid!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt. Táncoljatok,
1: még jobban! Reklámot hallottak.
4: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma olyan helyzetbe kerülhetsz, ahol döntened kell, megőrzöd a békét, vagy végre kiállsz a saját igazad mellett. A harmónia fontos, de nem minden áron. Egy belső feszültség ma utat keres, és ha nem engeded ki, belülről emészt. Skorpió, érzelmi mélységek nyílnak meg előtted, akár akarod, akár nem. Egy beszélgetés vagy belső felismerés úgy hat rád, mintha tükröt tartanának eléd. Ne ijedj meg attól, amit látsz. A változás első lépése mindig az őszinte szembenézés. Nyilas, könnyen lehet, hogy ma ráébredsz, nem minden út vezet oda, ahová korábban hitted. Egy új nézőpont, egy váratlan beszélgetés, vagy egy belső érzés most teljesen más irányba terelhet. Ne ragaszkodj a régi terveidhez, ha már nem szolgálnak. Bak, a mai nap eloszthatja annak felismerését, hogy nem lehet mindent kézben tartani. Egy váratlan fordulat vagy belső megérzés kizökkenthet a megszokott ritmusodból, de épp ez segíthet abban, hogy nyitottabb legyél a változásra. Néha a kontroll elengedése hozza a legnagyobb megkönnyebbülést. Vízöntő. Felerősödhet benned az igény, hogy kiszakadj egy érzelmileg folytogató helyzetből. Ma tisztában látsz rá arra, miköt még vissza egy régi meghaladott mintához. Ha úgy érzed, ideje lépni, most ott a belső erő hozzá, csak figyelj a saját ritmusodra. Halak, ma a hold a jegyedben jár, ami fokozza érzékenységedet és intuitív készségeidet. Könnyen megérezheted mások szándékait, és a saját lelked hangja is erősebben szól. Ez a nap különösen kedvez az elmélyülésnek, alkotásnak, vagy egy régóta halogatott beszélgetésnek. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegli!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: legfrissebb információk jönnek itt a 92-tön, kedves hallgatók, utána pedig jövök vissza a kiváló slágerekkel. Maradjanak velünk!
1: Cegléd Rádió! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Eső és lehűlés érkezik. Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány. Ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány. A miniszterelnök szerint a rendszer teljesen át kell alakítani, mert a települések semmit sem profitálnak az önkormányzatok munkájából. Magyar Péter az országgyűlésben úgy fogalmazott, az előző kormányok kiüresítették, kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, ezért teljesen át kell alakítani a rendszert. Visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket, erről döntött tegnap az országgyűlés. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre, a vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Kiutasítottak 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a külképviselet munkatársai a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet végeztek. Az orosz külügyi szóvivő a budapesti bejelentésre úgy reagált, Moszkva kemény és fájdalmas választ fogadni a kiutasításra. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić ma délben írja alá a rendeletet a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról. Az eredetileg jövő decemberben esedékes választást azért kell előbb megtartani, mert a 2 évvel ezelőtti újvidéki tragédia óta szinte folyamatosak a kormány ellenes tüntetések Szerbiában. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy 126 dollár volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Ismét megrendezik a TESZED önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. A program célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása a környezetük megtisztításába. Az országos akcióra szeptember 22-ig lehet jelentkezni.
1: Az időjárásról.
2: Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: gyors ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. A reklámok után folytatjuk nem csak dalokkal, hanem programajánlóval is, szólok majd az időjárásról is, ezért is füleljenek rá.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Cegléd! Jó!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalom barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth-trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgiaposta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Ceglédi Rádió. 92.9.

0: hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédie kedvenc dalaival. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható esőzápor, északkeleten egy zivatar kialakulhat. A szél északnyugatira, északira fordul. Országszerte élénk, főként délelőtt a dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében és az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor, délen és keleten zivatarok alakulhatnak ki. A csapadék ezúttal nagy területen érinthet, és esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Délen és keleten többfelé megélénkül az északi-észak-keleti szél, hűvös lesz a maximumok mindössze 16 és 23 fok között alakulhatnak. Szombaton a középső keleti tájak fölött még sok lesz a felhő, de csapadék nem valószínű. Hosszabb időre a Dunántúlon süthet ki a nap, több helyen felélénkül, néhol erős lökések kísérik az északi a szelet. Délután 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
1: Jó reggelt, Cegléd!
2: Hát te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem már, hogy elárvultál, ha bezárultál és a mosolyod elárultál.

0: kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó egy óra osztálya. A hírek után azonnal játszom David Guetta, Teddy Swims és Tones and I közösét. Maradjanak velem!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd külső Kőrösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Eső és lehűlés érkezik. Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány. Ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács

0: Veronika vagyok. Megszüntetné a megyei közgyűléseket a kormány. A miniszterelnök szerint a rendszer teljesen át kell alakítani, mert a települések semmit sem profitálnak az önkormányzatok munkájából. Magyar Péter az országgyűlésben úgy fogalmazott, az előző kormányok kiüresítették, kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, ezért teljesen át kell alakítani a rendszert. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Több hajóra is csapást mért Irán a Perzsa-öbölben válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázott a térségben. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy 126 dollár volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. A valaha mért legalacsonyabb, 1 cm-es vízállást mértek Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni. Eloltották a tegnap este keletkezett tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek külterületén mintegy 50 hektáron nádas, cserjés, bokros, bozótos terület kapott lángra. A tűzoltók napközben folytatják a hajnalban felfüggesztett utómunkálatokat. Időközben újraindult a vonatforgalom is az érintett szakaszon.
1: Az időjárásról.
0: Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velünk vannak. Folytatjuk dalokkal, a Ceglédia kedvenc muzsikáival, no és hamarosan egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül, tartsanak velünk ezért is.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
8: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plusz Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
9: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió.

0: Ígértem, kedves hallgatók, már is egy beszélgetés következik a téma sport, a riporter Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát egy remek sporteseményről fogunk beszélgetni, aminek tulajdonképpen már nagyon nagy hagyománya is van, mégis ebben a formában tulajdonképpen először rendezik majd meg most szeptember 26-án a 24 órás futást, a rendező pedig az Egycipőben Cegléd Sportegyesület. Két elnökségi tagot köszöntök itt nagy szeretettel a stúdióban, itt van velünk Kántor Viktória, szervusz Viki!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Mert hogy reggel beszélgetünk, azért ezt ne felejtsük el, és Korondi Áron is velünk van, szervusz Áron.
4: Szervusz Gábor, és én is szeretettel köszöntök mindenkit.
2: Na hogy is van ez, hogy már tulajdonképpen évtizedes hagyománya van ennek a történetnek, de ebben a formában, ha jól tudom, és ezzel a csapattal, az Egycipőben Cegléd Egyesülettel először rendezitek meg.
4: Igen, hát nem évtizedes, de már több mint 10 alkalommal megrendeztük.
2: No, ugye, hát akkor ott vagyunk.
4: Igen, csak ugye nem évtizedekre nyúlik vissza, mert volt, hogy több évszakos volt, tehát minden évszakban megrendeztük ezt az eseményt.
2: Ja, igen,
4: úgy
2: igen.
4: Indult először, hogy évente egyszer, aztán lett belőle egy két évszakos esemény, egy nyári és egy téli, majd utána próbálkoztunk egy 4 évszakossal, aztán utána ismét visszatértünk az évi egyszeri megrendezésre.
2: Igen.
4: Aztán tavaly már ezzel a szervezőgárdával szerveztük meg a 24 órás futást, és ugye az idén pedig már mint egyesület, az egyesület nevében szervezzük az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület nevében.
2: Viki, te mióta futsz ezzel a csapattal?
3: Mármint a szervezőgárdával?
2: Igen, igen.
3: Hát legalább, ahogy tart a rendezvény, nagyjából egy ilyen 10 éves időtartamban már biztos.
2: Na, benne vagy.
3: De már
2: benne
3: előtte vagy. Is igen. Futottam, tehát nagyon sok éve futok, de úgy nagyjából akkor ismertem meg őket.
2: Igen, igen. Honnan jött az ötlet még annak idején, hogy egy ilyen 24 órás megmérettetést egyáltalán megcsináljatok?
4: Igazság szerint ez az egész 24 órás ötlet, ez még Nagy Klárától és a Licsák Zolitól indult ki.
2: Uh-huh.
4: Ők álltak elő ezzel az ötlettel, aztán Zoli ezt megszervezte, utána pedig a Covid alatt ez egy kicsit elhalt, és utána én vettem kézbe ennek a szervezését, és egy 3-4 éven át én szerveztem. Aztán utána hál' Istennek becsatlakoztak Kláriék, és egy kicsit felturbóztuk ezt az eseményt.
2: Na hát miről is szól ez a dolog? Ugye gondolom nem arról, hogy valaki elkezd 0 órakor futni, és éjfélkor fejezi be, és addig meg sem állhat, hanem tulajdonképpen hogy is néz ki ez a verseny? Mondjuk el azok kedvéért, akik még nem látták. Melyikőtök vállalja?
4: Hát vannak egyébként olyan elvetemültek, akik 24 órán keresztül fognak futni már a mostani rendezvényen.
2: De csak meg kell állni, enni, inni, stb.
4: Persze, hát egy ultrafutásnál frissíteni kell mindenféleképpen, de az idén már ketten jelentkeztek, akik végig szeretnék futni a 24 órát, plusz csapatban is lesznek, most már 2 csapat is jelentkezett,
2: az akik igen.
4: Váltóban fogják futni, de egyébként bárki, aki jön, az a lényeg, hogy a 24 óra alatt mindig egy futó legalább legyen a pályán, aki teljesít.
2: Igen.
4: És úgymond kvázi egy ilyen váltószerű futás lesz, tehát táblázatban beosztottuk a futókat, vagy hát ki mit vállalt, melyik idő intervallumot, és akkor ez szerint történik a beosztást, egymás váltják, vagy akár egyszerre is éppen futnak átfedésben a pályán.
2: Persze, kötelező távok vannak, amit mindenkinek teljesíteni kell, vagy a lényeg az, hogy mindig legyen valaki a pályán?
3: Nincsenek kötelező távok, és nincsen elvárt sebesség sem. Itt ugye ez nem egy verseny, ez nem egy fesztivál igazából. Tehát ezt azért csináljuk, hogy azok is ki tudják próbálni esetleg, vagy el tudják kezdeni, akik vagy otthon vannak gyermekkel, és versenyekre nem ismernek el menni.
2: Persze.
3: De itt kipróbálhatják kötetlenül. Tehát akkor kezdi, ha csak egy kört fut, ha 10, amennyi jól esik.
2: Amennyi jól esik, akkor tehát nincs ilyen kötelezvény.
3: Nincs,
2: hál' Istennek. Na, szeptember 26-a a dátum, de van egy másik nagyon fontos dátum, szeptember 13-a. Miért fontos ez a dátum?
4: Igen, ez az előregisztrációs dátumnak a záró dátuma. Lényegében, aki szeretne érmet, annak szeptember 13-áig regisztrálnia kell az eseményre. A helyszínen is lehet majd nevezni, viszont akkor érmet nem fogunk tudni biztosítani.
2: Igen, igen, nem mindegy. Ugye egy pici nevezési díj is van, erről is lehet majd érdeklődni természetesen ott nálatok. Hányféle módon lehet titeket elérni?
4: Igen, egy jelképes összeg egyébként a nevezési díj. Az elérésünk egyelőre a Facebook oldalon, tehát az Egycipőben Ceglés Sport Egyesület Facebook oldalán. Készülőben van a honlap is, az még nem teljesen állt fel, de hamarosan
2: meg lesz az is.
4: Az is elérhető lesz.
2: Igen, igen. Na hát tulajdonképpen mit lehet tanácsolni annak, aki most először szeretné ezt kipróbálni, azon túl, hogy szeptember 13-áig mindenképpen jelentkezzen, hogyan lehet erre fölkészülni?
4: Hát attól függ, milyen távot szeretne futni, de uh-huh. A futásban ugye az a legjobb, hogy nagyon egyszerű sport, egyik lábat a másik után kell tenni, és fejben kell erősnek lenni, hát hogy nem állunk meg, és addig megyek, ameddig bírom, de mindenféleképpen, hogyha valaki hosszabb távot szeretne futni, akkor azért azt ajánlom, hogy előtte egy kicsit edzen rá, tréningezzen, nehogy sérülés legyen a vége.
2: Persze.
4: De tavaly is voltak elképesztő eredmények, tehát volt, aki élete első maratonját futotta ott, élete első ultratávját, úgyhogy reméljük az idén is lesznek ilyen kimagasló teljesítmények.
2: Hú, az igen. Mi az arány egyébként a fiúk és lányok között a versenyzőket tekintve? Azért többen vannak a fiúk, Viki?
3: Hát szerintem megoszlik. De
2: igen?
3: Igen, én azt gondolom, hogy megoszlik, és szerencsére nagyon sok gyermek és család is szokott egyébként csatlakozni, azért is nehéz ezt megmondani.
2: Uh-huh.
3: Mert ugye nem csak arról szól, hogy akkor körbe-körbe futunk 24 órán keresztül, hanem ugye vannak kísérő programjaink is, uh-huh. És ez hát a családokat is odavonza.
2: Mik ezek a kísérő programok, hogyha nem titok?
3: Hát lesz egy DJ-nk, a Túri Árpi. Reggel 9-től éjfélig fog nekünk zenélni, ahogy ezt a tavalyi évben is tette. Nagy sikere volt, én azt gondolom.
2: Hát akkor ő megindulhat a 24 órás DJ versenyen ezek szerint, ugye? Igen.
3: Egyébként lesz jóga, lesznek komoly zenei perceink, talpmasszázs, nordic walking, kreatív asztal, egészségügyi bemutató, aha. Lesz egy kiállítás is a futókörön, Iványi Rékának a jó voltából.
2: Tjű.
3: És hát nem tudom, neked eszedbe még valami áron.
4: Igen, lesz még egy helyi rockzenekar, a Boom Rock, ők is fel fognak lépni.
2: Oh.
4: Ezen kívül a Bro Rap fog tartani egy funkcionális edzést, Carmen fog tartani egy családi tornát, lesz egyébként egy kerekasztal beszélgetés, egy orvos, egy dietetikus és egy ultrafutó között is, ami uh-huh. Szerintem érdekesnek ígérkezik. Néptánc bemutató, tehát lesz még bőven kísérő program.
2: Hát akkor tulajdonképpen majdnem nem is igaz az, amikor azt mondtad, hogy ez nem egy fesztivál, de hát ez gyakorlatilag már fölér egy fesztivállal is mondhatni.
4: Igyekszünk minél színesebbé tenni uh-huh. ezt az egész programot, és minél több embert oda vonzani, de nyilván elsősorban ugye a futáson van a hangsúly.
2: Persze.
4: Uh-huh. De hogyha ezek a programok oda vonzanak más embereket, akkor annak nagyon fogunk örülni.
2: Tehát egyszerű szájtátiak is mehetnek, nem csak azok, akik lefutják a köröket.
4: Persze,
2: ugye?
4: Lehet jönni, lehet szurkolni, uh-huh. Aztán lehet, hogy valaki kedvet kap, és azt mondja, hogy én is futok egy kör.
2: Igen, igen. Milyen ruházatban célszerű menni egyébként? Tehát nyilván az időjárásnak megfelelően majd, azt nem tudjuk, hogy milyen idő lesz, de azért rendes futócipő azért legyen az emberen.
4: Persze,
2: ugye?
4: Persze. Hát kinek mi a rendes futócipő? Tehát
2: igen.
4: Manapság már nagyon sok trend van, aki szandálban fut, van, aki mezitláb.
2: Hát ezen a pályán lehet azt is.
4: Hát, hogy nincsenek rajta kövek, akkor igen.
2: Igen.
4: Azért az a murvás kavics, ez elég éles tud lenni.
2: Az, hogyha a felszalad, akkor az kellemetlen.
4: De láttam
2: igen.
4: Már egyébként, aki mezitláfutott ott a pályán.
2: Uh-huh.
4: De nyilván egy sportcipő az a legegyszerűbb, hogyha valaki felöltözik. Az időjárásnak megfelelően, ugye a futók azt szokták mondani, hogy rossz időjárás nincs, csak rossz öltözet. Tehát bármilyen időben lehet futni. Remélhetőleg rövid nadrág póló, majd meglátjuk, hogy kitart-e a vénasszonyok nyara addig.
2: Igen, hát egyelőre nem akar véget érni a nyár, úgyhogy által kitart igen. Még addig valóban, és ott a Ceglétfürdő melletti futókörön. Hát ami egy igencsak népszerű hely lett mostanában már azért, én azt hiszem, hogy úgy bejáratódott. Jól érzem én ezt?
4: Igen, én úgy gondolom, hogy nagyon sok fejlesztés történt ott, és nagyon jó látni azt a rengeteg embert, aki kijár. Már néha bosszantó egyébként, hogy nem lehet tőlük elférni a futás szempontjából.
2: Igen, kerülgetni kell őket ott, igen.
4: De hát inkább élettel legyen teli az a hely, mint hogy üresen pangjon. Én már egyébként akkor is kijártam oda futni, amikor még nem volt rajta rekordtám futókör.
2: Igen.
4: Amikor még murvás, homokos volt az egész, én akkor is nagyon szerettem ott futni, és szerintem csodálatos az a helyszín.
2: Hát szép, szép is egyébként, jó a levegő, és tényleg ott ki lehet kapcsolódni, igen, és lehet rendesen sportolni. Az Egycipőben Cegléd Sportegyesület úgy tulajdonképpen alakuló félben van még, ha úgy nézzük. Igen. Ugye, milyen nagyobb terveket dédelgettek még? Maradtok itt, ha már a Cegléd név benne van, főleg Cegléden, vagy esetleg kifelé is kacsingattok a város határon kívülre?
3: Hát vannak terveink a városon kívülre is, de ez egyelőre maradjon meglepetés.
2: Jó.
3: Ezt még szerintem nem szeretnénk nyilvánosságra hozni.
2: De majd elmondjuk, igen, itt a rádióban is, jó?
3: Természetesen, amint sorra kerül az esemény.
4: Lesz, igen.
2: Jó, rendben, tehát azért gondolkodtok kijebb is, és hát nyilván a versenyzőitek, hányan vagytok tényleg így az egyesületben most mondhatni körülbelül?
3: 10 alapító tag van. Ebből 3 elnökségi tag, Nagy Klára, Korondi Áron és jó magam. Ezen kívül Pálinkás Norbi és kedves felesége.
4: Marosvári Márti, Klári férje Kozi, ő is egyesületi tag.
3: Az aztán én párom Lengyel Dániel. Igen.
2: Na lassan össze is áll akkor így a kis csapat, és ez bővíthető egyébként? Tehát van felső határ?
4: Nincs. Tagokat illetően nincsen, tehát nincs. Bármikor lehet csatlakozni, sőt szeretettel várunk mindenkit. Igazság szerint még az előző gondolathoz annyit fűznék hozzá, hogy tehát elsősorban a helyi futóközösséget szeretnénk építeni, tehát az az elsődleges célunk. Szeretnénk összekovácsolni egy jól működő, harmonikus közösséget, mert egyébként nagyon sok futó van Cegléden, elképesztő, és ez egy nagyon jó dolog, én úgy gondolom. Tehát tavaly 221 ember tudtunk megmozgatni az ezzel, igen, az eseménnyel. Idén is már több mint 100 jelentkező van egyébként, és ugye majd gondolom a helyszíni regisztrációnál ez még több lesz. De az elsődleges célunk tényleg a helyi futóközösség építése. Azon felül a többi program, amit tervezünk, azt is inkább majd a helyieknek tervezzük,
2: persze,
4: de lehet, hogy nem Cegléden lesz ez a program, vagy kimozdulunk innen.
2: Fú, vészesen fogyott a műsoridőnk már, de azért még gyorsan mondjuk el a legfontosabb információkat. Tehát maga az esemény, a 24 órás futás szeptember 26-án lesz, és 13-áig lehet akkor jelentkezni, előregisztrálni, úgymond. Ez nagyon fontos. Egyrészt akkor a Facebookon is elérhető az Egycipőben Cegléd Sportegyesület, és hát lehet, hogy meg lesz a honlap is addig.
4: Elképzelhető. Egyelőre a Facebook oldal ajánlanám mindenkinek, ott fönt van a regisztrációs link is, tehát aki fölmegy a Facebook oldalunkra, beköveti.
2: Megtalálja.
4: Meg fogja találni, plusz az összes információ egyébként ott van fent.
2: Nagyszerű, mint ahogy ti is megtaláltatok minket, már mint a rádió stúdiót, hál' Istennek.
4: Igen.
2: Úgyhogy jó felkészülést kívánok akkor
4: köszönjük
2: nektek,
4: szépen,
2: és nagyon sikeres versenyt, kíváncsiak leszünk majd, szerintem egy kis beszámoló majd lehet, hogy elfér majd utána is, hogy hogyan sikerül egy ilyen több száz embert is megmozgató, és sok-sok, hát nem is tudom, hány ezer kilométer lesz ennek a vége összességében. Össze szoktátok adni?
4: Hát tavaly elfutottunk Svédországig, ha jól számoltuk ki kilométerben, úgyhogy meglátjuk, hogy az idén meddig jutunk el.
2: No, ez szép, ez már szép. Na, akkor hasonló távokat kívánok erre az esztendőre is, és akkor várom majd a beszámolót erről a jó kis versenyről.
4: Köszönjük szépen a lehetőséget.
2: Kedves hallgatóink, az Egycipőben Cegléd Sportegyesület elnökségi tagjai Kántor Viktória és Korondi Áron volt a vendégem.
0: Cegléd Rádió. A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez, este 6-ig, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!

0: Kedves hallgatók, a legfrissebb információkkal folytatjuk a jó reggelt, Ceglédet, aztán jövök vissza majd a dalokkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! FM 92! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Eső és lehűlés érkezik. Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány. Ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány. A miniszterelnök szerint a rendszer teljesen át kell alakítani, mert a települések semmit sem profitálnak az önkormányzatok munkájából. Magyar Péter az országgyűlésben úgy fogalmazott, az előző kormányok kiüresítették, kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, ezért teljesen át kell alakítani a rendszert. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Több hajóra is csapást mért Irán a Perzsa-öbölben válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázott a térségben. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy 126 dollár volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. A valaha mért legalacsonyabb, 1 cm-es vízállást mértek Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni. Eloltották a tegnap este keletkezett tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek külterületén mintegy 50 hektáron nádas, cserjés, bokros, bozótos terület kapott lángra. A tűzoltók napközben folytatják a hajnalban felfüggesztett utómunkálatokat. Időközben újraindult a vonatforgalom is az érintett szakaszon.
1: Az időjárásról.
2: Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kellőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk mindjárt dalokkal, reklámok után persze. Aztán jó pár programot is ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe. Este 6-ig lehetünk együtt a mikrofonnál, Süveges András.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy a

0: Rádiót első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy-stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 3195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárcegléd.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Jócsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 3195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Ceglédi Rádió.

0: Jó reggelt, Cegléd! Véget ért legalábbis a mai kedves hallgatók. A Plusz News 2 mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. Című közös ismerős játszom azonnal, majd a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Abonyban, Üllőn és Ócsán is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Eső és lehűlés érkezik. Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. Ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul működni a paksi atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy Ausztria az építkezés miatt panaszt tett Magyarország ellen Brüsszelben. A kormányfő úgy fogalmazott, jobb lenne, ha Ausztria az azbeszt ügyben lenne ilyen aktív.

0: Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. A többi közt erről is beszélt Holoda Attila a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Mint mondta, a meglévő vezetékeket kell lefedni új kereskedelmi portfólióval. A szakértő arra számít, hogy a magyar kormány megpróbál alkut kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa az Oroszországgal meglévő 2036-ig szóló gázszerződés megszüntetését. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz és ukrán drón támadásoknak. Ukrajnában az orosz csapásokban legalább 5 meghaltak, Oroszországban 4 ember, köztük egy gyermek is meghalt, 29 pedig megsebesültek a Fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőváros elleni ukrán drón támadásban. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka csaknem 600 ukrán drónt semmisítettek meg. Az izraeli hadsereg több alkalommal is fehér foszfort vethetett be idén Libanonban, jelentette az egyik nemzetközi emberjogi szervezet. A rendkívül súlyos égési sérüléseket okozó anyag ugyan nem tiltott, de civil területeken való használata háborús bűncselekménynek számít. A jogvédők új nemzetközi szabályokat sürgetnek a vegyi anyagra vonatkozóan. Ismét megrendezik a TESZED önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. A program célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása a környezetük megtisztításába. Az országos akcióra szeptember 22-ig lehet jelentkezni.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ceglét belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a plusz mínusz kettőt a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Hamarosan pedig a lapszemlével. Hallgassanak rám.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kapa eltűnt, gerebje eltört, fűnyíró elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
9: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személystylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalom barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk lapszemlével, kedves hallgatók, egészen pontosan a borsonline.hu oldallal. A gyönyörű énekeső sosem szégyelte sem a kemény véleményét, sem pedig a könnyeit a tévénézők előtt. Ez a kettőség pedig a magánéletében is jellemző rá. Herceg Erika nőként pontosan tudja, mikor engedjen az érzelmeinek, ám előfordul, hogy kicsúszik a kezéből az irányítás, ilyenkor pedig a hites segíti át a nehézségeken. Idén már másodjára ül be a Megasztár Mester csapatába az énekesnő, mégis azt mondja, hogy most mindenki egy új arcát fogja megismerni. Ígérete szerint Herceg Erika ugyanis idén ki fogja tenni szívét, lelkét a másik három mester, a versenyzők és a nézők elé, még akkor is, ha véleményével egyedül is marad. A Megasztár 2026 szőke mestere nem tagadja, hogy az intenzív forgatási napok megviselik, ám ilyenkor is igyekszik tartani magát, mert Herceg Erika saját bevallása szerint imádja a Megasztárt. Nyáron volt, hogy szinte ilyen nappal forgattunk, egész nap fáradtak voltunk, de jól bírtam, mi nők tudunk nagyon erősek is lenni. Aztán vannak időszakok, amikor nagyon nem. Amikor az agyadra megy még az is, ha megkérdezi valaki, hogy vagy, legalábbis nálam ez néha azért előfordul, de szívvel csinálom ezt, mert a mezőny elképesztő, fantasztikus versenyzők vannak, mondta az énekesnő, Herceg Erika, aki tavaly egy mély interjú alkalmával úgy fogalmazott, Istenbe vetett hite a legnehezebb pillanatokban is átsegíti. Gyerekkorom óta imádkozom, és minden nehéz helyzetből ő segített ki. Ma is hozzáfordulok, mert megnyugtad, hogy semmi sem véletlen, és mindennek megvan a maga ideje. Úgy érzem, akkor kapunk bizonyos feladatokat vagy kritikákat, amikor készen állunk rájuk, még ha fáj is. A Jóisten csak annyit tesz ránk, amennyit elbírunk. Az énekesnő szerint egy műsorban igenis helye van az érzelmeknek, és csak úgy, mint a való életben, ez adja meg a show savaborsát. Tavaly volt minden veszekedés, sírás, rívás, kaptuk is a kritikát, hogy ez már túl sok, sőt azt mondták, megrendezett volt az egész, pedig dehogy, ez jön magától, hiszen érző emberek vagyunk. A Megasztár 8. évadában amiatt is rengeteg bírálatot kapott, a szerelmét sosem mutató Herceg Erika, hogy anya tigrisként védte Ádám Attillát. Ő volt az, aki már az előválogató során nagyon megfogott, ahogy bejött a kis öltönyben, bemutatkozott szépen, és olyan tisztelettel és szívvel énekelt, hogy még most is beleborzongok. Imádom azóta is. Rám ír, hogy szia Erikám, olyan cuki, felszoktuk egymást hívni, FaceTime-on, néha csatlakozik a családja, és annyira jó vele beszélgetni, olyan tiszta lelke van, ami manapság nagyon ritka. Hogy mit mondott még Herceg Erika a Megasztárról, ez is kiderül a borsonline.hu oldalról.
0: Zeglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is alapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, a borsonline.hu felülettel. Liptai Klaudia lánya már az egyetemen tanul, most azonban egy igazán nehéz helyzetbe került. Gesztesi Panka rájött, hogy muszáj az év végig letennie nyelvvizsgát egy olyan nyelvből, amelyre alig emlékszik. Hát mondjuk úgy nehéz. Gesztesi Panka már egyetemistaként éli mindennapét, a budapesti Corvinus Egyetemen tanul, ám úgy tűnik az idei vége komoly kihívást tartogat számára. A fiatal lány a TikTok oldalán számolt be arról, hogy egy olyan fontos követelményre bukott az egyetemi teendői között, amelyre egyáltalán nem számított. Panka egy videóban mesélt el követőinek, hogy az egyetem elvárásai között szerepel egy idegen nyelvvizsga is, bár korábban évekig tanult spanyolul, most úgy érzi, szinte a nulláról kellene újrakezdeni a nyelvet. Le kell tennem egy B2 komplex szaknyelvi vagy C1 általános nyelvvizsgát idegen nyelvből, ami nem lehet az angol. Az én esetemben a spanyol lesz, és mindezt ennek az évnek a végére, 6 évig tanultam spanyolul, viszont egy szót nem tudnék mondani, mondta Gesztesi Panka TikTok videójában. A helyzetet tovább nehezíti, hogy Panka bevallása szerint az iskolai évek alatt megszerzett tudásból mára meglehetősen kevés maradt meg, mindössze néhány alapmondatra emlékezik, és most újra kell vennie a korábban tanultakat, ha teljesíteni szeretné az egyetemi elvárást. A fiatal egyetemista azonban nem maradt egyedül a problémájával. Követői közül többen is megosztották vele saját tapasztalataikat, és igyekeztek megnyugtatni, hogy talán nem kell annyira tartani a vizsgától, mint amennyire elsőre tűnik. Volt, aki már sikerrel teljesítette, mások pedig éppen ugyanebben a cipőben járnak, így Panka sorstársakra is talált. A visszajelzések alapján néhány hét alatt is fel lehet készülni a megmérettetésre, persze csak akkor, hogyha valaki elegendő energiát fektet a tanulásba. Ez némileg biztató lehet Panka számára, hiszen még van ideje összeszedni a tudását, mielőtt elérkezik az évvégi határidő. A Corvinus hallgatójára tehát sűrű hónapok várnak. Az egyetemi feladatok mellett most a spanyolt is újra elő kell vennie, és nem akármilyen szinten kell bizonyítania. Ha pedig valóban csak néhány hét intenzív tanulás választja el a sikeres vizsgától, akkor talán mégsem olyan ijesztő a helyzet, mint amilyennek elsőre gondolta. Gesztesi Pankával, Liptai Klaudia lányával is foglalkozik a borsonline.hu.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalaival. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható esőzápor, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében és az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor, délen és keleten zivatarok alakulhatnak ki. A csapadék ezúttal nagy területen érinthet, és esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Délen és keleten többfelé megélénkül az északi-északkeleti szél, hűvös lesz a maximumok mindössze, 16 és 23 fok között alakulhatnak. Szombaton a középső keleti tájak fölött még sok lesz a felhő, de csapadék nem valószínű. Hosszabb időre a Dunántúlon süthet ki a nap, több helyen felélénkülni, ahol erős lökések kísérik az északi a szelet. Délután 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
1: Cegléd Rádió,

0: Megmutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal játszom a Lokko Lokko című közös ismerőst. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szenvető magot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
9: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett Plus kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
3: A Kossuth étterem napi ajánlatai. Frankfurti leves, A menü cigánypecsenye petrezselymes burgonyával, B menü jutúróval töltött gombafejek rántva, rizssel és kapros tejföllel, C menü sóska, bundás kenyér, kakaós palacsinta. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
10: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
11: Eső és lehűlés érkezik. Nincs infrastrukturális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. Sűrűben jár a H7-es hév a hétvégi atlétikai világdöntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul működni a paksi atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy Ausztria az építkezés miatt panaszt tett Magyarország ellen Brüsszelben. A kormányfő úgy fogalmazott, jobb lenne, ha Ausztria az azbeszt ügyben lenne ilyen aktív. Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. A többi közt erről is beszélt Holoda Attila, a

0: Kossuth Rádió reggeli műsorában. Mint mondta, a meglévő vezetékeket kell lefedni új kereskedelmi portfólióval. A szakértő arra számít, hogy a magyar kormány megpróbál alkut kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa az Oroszországgal meglévő 2036-ig szóló gázszerződés megszüntetését. Újrakezdte a Magyarországról és Lengyelországból beadott bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását az Egyesült Államok. A Fehérház utasítása szerint a két országban benyújtott kérelmek elsőbséget kapnak, míg más országokra vonatkozóan továbbra is fenntartja a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését. Washington januárban függesztette fel a tartós letelepedést célzó vízumok feldolgozását 75 ország esetében, ahol a pályázók szerintük nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásra. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz és ukrán drón támadásoknak. Ukrajnában az orosz csapásokban legalább 5-en meghaltak. Oroszországban 4 ember, köztük egy gyermek is meghalt, 29-en pedig megsebesültek a Fekete-tengeri Novoroszijszk kikötőváros elleni ukrán dróntámadásban. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka csaknem 600 ukrán drónt semmisítettek meg. Sűrűbben és nagyobb kapacitással jár a H7-es HÉVA hétvégi atlétikai világdöntő miatt, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Pénteken délután 7-8 percenként, este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként közlekednek majd a szerelvények, a megszokott 3 helyet 6 kocsival. Egyes késő esti vonatok kapacitását is növelik, a többi között Székesfehérvár, Veszprém, Füzesabony és Szolnok irányába.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. Sok helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a plusz mínusz kettőt a slágerekkel. Nem sokára pedig visszatérek és elárulom, mit üzennek már a csillagok. Azok számára elsősorban, akik lemaradtak a reggeli műszakról, a jó reggel Cegédről, mert ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt visszatérek. A napi horoszkóppal önök pedig továbbra is tartsanak.

0: Helyinformációk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd városi önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Startoptikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Startoptika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy-stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Jócsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth-Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Ceglédi Rádió.

0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió.
1: Ami minden ismerőst összeköt.
2: Jó

0: már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel a napi horoszkóppal itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Érzelmi tisztulás, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, a mai nap rámutathat, milyen régi sérelmet cipelsz még mindig magaddal. Talán nem is tudatosan, de egy mondat, egy gesztus vagy emlék előhozhat valamit, amit ideje lenne végre elengedni. A belső munka most többet hozhat, mint bármilyen külső siker. Bika, könnyen lehet, hogy ma szembesülnöd kell egy határvonal átlépésével, akár te lépted át másét, akár fordítva. Nem a konfrontáció a cél, hanem a tisztázás. Nem baj, ha kényelmetlen érzések jönnek elő, azok vezetnek el az őszinte megértéshez. Ikrek, elgondolkodhatsz azon, vajon valóban azt az utad járod-e, ami belülről fakad, vagy csak megfelelsz valamilyen külső elvárásnak. Ma különösen élesen érzékelheted ezt a különbséget. Ha bizonytalan vagy, a csend és az önreflexió segít visszatalálni. Rák! Ma különösen érzékenyen reagálhatsz azokra a helyzetekre, ahol valaki a múltból újra megjelenik, akár fizikailag, akár csak gondolatban. Egy régi minta ismét felbukkanhat, de most végre másképp reagálhatsz. A lényeg, ne a megszokás irányítson, hanem a tudatosság. Oroszlán, tisztán érzékelheted, ha valami vagy valaki háttérbe szorítja a valódi igényeidet. Ma nem kell hangosnak lenned ahhoz, hogy kiállj magadért. Az önuralom és a igaz jelenlét most többet ér bármilyen látványos gesztusnál. Szűz. A hétköznapi részletek mögött ma valami mélyebb tartalom is megmutatkozik. Egy félmondat, egy pillantás vagy egy álom elindíthat benned egy felismerést, amit már régóta érleltél. Ne ragadj le a felszínnél, az igazi válasz most mélyebben keresendő. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Ceglid Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: És folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, ma olyan helyzetbe kerülhetsz, ahol döntened kell, megőrzöd a békét, vagy végre kiállsz a saját igazad mellett. A harmónia fontos, de nem mindenáron. Egy belső feszültség ma utat keres, és ha nem engeded ki, belülről emészt. Skorpió, érzelmi mélységek nyílnak meg előtted, akár akarod, akár nem. Egy beszélgetés vagy belső felismerés úgy hat rád, mintha tükröt tartanának eléd. Ne ijedj meg attól, amit látsz. A változás első lépése mindig az őszinte szembenézés. Nyilas, könnyen lehet, hogy ma ráébredsz, nem minden út vezet oda, ahová korábban hitted. Egy új nézőpont, egy váratlan beszélgetés, vagy egy belső érzés most teljesen más irányba terelhet. Ne ragaszkodj a régi terveidhez, ha már nem szolgálnak. Bak. A mai nap eloszthatja annak felismerését, hogy nem lehet mindent kézben tartani. Egy váratlan fordulat vagy belső megérzés kizökkenthet a megszokott ritmusodból, de épp ez segíthet abban, hogy nyitottabb legyél a változásra. Néha a kontroll elengedése hozza a legnagyobb megkönnyebbülést. Vízöntő. Felerősödhet benned az igény, hogy kiszakadj egy érzelmileg folytogató helyzetből. Ma tisztában látsz rá arra, mi köt még vissza egy régi meghaladott mintához. Ha úgy érzed, ideje lépni, most ott a belső erő hozzá, csak figyelj a saját ritmusodra. Halak, ma a hold a jegyedben jár, ami fokozza érzékenységedet és intuitív készségeidet. Könnyen megérezheted mások szándékait, és a saját lelked hangja is erősebben szól. Ez a nap különösen kedvez az elmélyülésnek, alkotásnak, vagy egy régóta halogatott beszélgetésnek. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható esőzápor, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében és az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor, délen és keleten zivatarok alakulhatnak ki. A csapadék ezúttal nagy területen érinthet, és esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Délen és keleten többfelé megélénkül az északi-északkeleti szél, hűvös lesz, a maximumok mindössze 16 és 23 fok között alakulhatnak. Szombaton a középső keleti tájak fölött még sok lesz a felhő, de csapadék nem valószínű. Hosszabb időre a Dunántúlon süthet ki a nap, több helyen felélénkülni, ahol erős lökések kísérik az északi a szelet. Délután 20-25 fokig melegszik majd a levegő.

0: silence.
1: A délelőttnek vége, kedves hallgatók, a délután meg mindjárt indul, mutatom, hogy nálunk mivel. Martin Garrix előadásában szól majd a hírek után azonnal a Told You So. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika.

0: textilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
1: Zafír Otthon Dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Szoszi van, gyerekek itt buli van!
3: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt!
4: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Eső és lehűlés érkezik, ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Kimagasló volt az érdeklődés a nyári diák munkaprogram iránt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Több hajóra is csapást mért Irán a Perzsa-öbölben, válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázott a térségben. Csökkent a Tisza párt támogatottsága szeptemberben, miközben nőtt a párt nélküliek aránya. Derül ki a mobil és webalkalmazásra épülő Europion kutatási platform felméréséből. A teljes felnőtt lakosság körében az augusztusi 49-ről 47%-ra csökkent a kormánypárt támogatottsága. Az elmozdulás ugyanakkor hiba határon belüli. A Fidesz tábora 21% maradt, a párt nélküliek aránya viszont 15-ről 18%-ra emelkedett. A politikusok népszerűségi listáját Vitézi Dávid vezeti 52%-kal, Magyar Péter miniszterelnököt 3%-ponttal megelőzve. Országosan több mint 11%-kal emelkedtek a lakásárak egy ingatlan hirdetési portál mérései szerint. Budapesten az éves drágulás csaknem 7%-os volt augusztusban. Szakértők szerint ugyanakkor a korábbi évekhez képest folyamatosan lassul a drágulás üteme. Szeptember elején a fővárosi használt lakások átlagos négyzetméter ára 1,4 millió forint, míg a megyeszékhelyeken lévőké 877 ezer forint volt. Az ingatlanok szempontjából a legdrágább megyeszékhely Debrecen, míg a legolcsóbb Salgótarján. Csaknem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diák munkaprogramban, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a

0: kormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csaknem 5000-en kaptak munkát.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. Sok helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Meg jó étvágyat az ebédhez. Folytatjuk dalokkal a plusz mínusz kettőt. Nem sokára pedig egy picit a mai nappal, azaz 9. hó 9-ével szerdában foglalkozok, ezért is tartsanak velem.

FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Bring the action.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd város önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.

0: Kedves hallgatók, szeptember 9-e van, a mai napon az Ádámok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Pető nevű ismerőseiket is. Az Ádám Héber eredetű bibliai név jelentése ember, más kutatás szerint a jelentése vörös, vörös földből való. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Na, egy zene jön most, aztán folytatjuk születésnap a zenészekkel, zenei évfordulókkal. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, már is foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. 1949-ben született Fischer Ádám, Kossuth-díjas karmester, Fischer Iván karmester bátyja. 1971-ben piacra került John Lennon Imagine című nagylemeze, és azonnal a slágerlista élére állt. 1948-ban hunyt el Máté Péter énekes, hangszerelő, zeneszerző, zongorista, közel 150 dal szerzője és előadója, dalai évtizedekkel halála után is nagy népszerűségnek örvendenek. A nemzetközi szerzői jogi adatbázisban 173 szerzeménnyel szerepel, leggyakoribb szerzőtársa S. Nagy István. 6 éves korától magánúton, 14 éves korától zeneiskolában tanult. Tanította Bágya András és Balassa P. Tamás is. 1965-ben érettségizett a Petőfi Sándor gimnáziumban, ugyanabban az évben megalapította első kísérő zenekarát, a Máté Együttest, amely később Főnix Együttes néven működött tovább. Mihály János basszusgitár, Hantó Ferenc szólógitár, Csom Attila billentyű és Csüri László dob, így állt össze a formáció. Első dalait a Magyar Rádió könnyű zenei stúdiójában az Illés együttes kíséretével készítette. 1967-ben hozta össze első saját felvételeit, az Úgy várom, jössze már és a Mondd márc, még ugyanebben az évben a Néger zongorista dala című felvétellel a Paul Beat Fesztiválon első díjat nyert. Na hát, reggelig lehetne róla értekezni, kiváló előadó művész volt, ő énekel a folytatásban. 1984-ben, tehát ezen a napon hunyt el Máté Péter énekes.
1: Ceglid Rádió 92.5.
2: Egy kis patak mindig rohan, s egyre csak énekel.

Vasárnap volt, vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

0: Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk itt a Zenenaptár rovat végén. 1982-ben látta meg a napvilágot Péter Szabó Szilvia, fonogramdíjas énekesnő, a Nox együttes énekesnője. 16 évesen kezdett el énekelni az Equinox amatőr együttesben. Egyik fellépésükön az akkori zeneszerzőjük fivére figyelt fel az énekesnőre. Autodidakta módon tanult énekelni, majd 2001-ben egy újonnan alkult formáció, a Nox énekesnője lett. 2001. március 15-én Budapestre költözött, és középiskolai tanulmányait magántanulóként fejezte be. A Nox-szal sok sikert ért el, több zenei díjat, arany és platina lemezeket tudhat a magáinak. 2005-ben ő képviselte Magyarországot együttesével az Eurovíziós Dalfesztiválon. Számtalan önálló turnét vittek végig Magyarországon, hatalmas sikerrel és teltházas koncertekkel. 2009 végén azonban egy magánéleti válság miatt elköltözött Ausztráliába, és a tervezetnél tovább maradt. Egyébként 2009-ben egy időre feloszlott értelemszerűen a zenekar, de 2022 óta újra teljes erőbedobással dübörög a csapat. 2014-ben ismerkedett meg Völgyesi Györggyel, a Unique együttesből ismert Völgyesi Gabriella öcsivel, és abban az évben nyáron nyilvánosságra hozta az énekesnő kapcsolatukat. 2016 tavaszán pedig bejelentette, hogy gyermeket vár, és 2016 november 26-án egészséges kislánynak adott életet, akinek egyébként az Emma Victoria nevet adták. Tehát születésnapját ünnepli a mai napon Péter Szabó Szilvia, természetesen a Nox-szal folytatjuk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a kincsemáruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

Kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap csütörtökön a idegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható esőzápor, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében és az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor, délen és keleten zivatarok alakulhatnak ki. A csapadék ezúttal nagy területen érinthet, és esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Délen és keleten többfelé megélénkül az északi-északkeleti szél, hűvös lesz, a maximumok mindössze 16 és 23 fok között alakulhatnak. Szombaton a középső keleti tájak fölött még sok lesz a felhő, de csapadék nem valószínű. Hosszabb időre a Dunántúlon süthet ki a nap, több helyen felélénkülni, ahol erős lökések kísérik az északi a szelet. Délután 20-25 fokig melegszik majd a levegő.

0: legrövidebb időn belül, akár azonnal, hogy hol Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
1: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
3: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Eső és lehűlés érkezik, ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Baromfi Pest is igazoltat Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Több hajóra is csapást mért Irán a Perzs-öbölben, válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázott a térségben. Évtizedek óta először igazoltak Baromfi Pestist Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vírust két Bács-Kiskun megyei fülöpházi telepen mutatták ki, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az érintett állományokat felszámolják, a gazdaságok körül pedig védő és megfigyelési körzetet jelölnek ki. A betegség ellen hatékony vakcina áll rendelkezésre, amely a védekezés egyik legfontosabb eszköze. Ma éjfélig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán hozzátette, már több mint 340 ezeren küldték vissza válaszaikat. Többek között az elektromos rollerek szabályozása, a kirívó gyors hajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. A kutyák elzárására kéri ügyfeleit az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Csaknem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diák munkaprogramban, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium.

0: fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csaknem 5000-en kaptak munkát.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál. Szeglét Rádió. Szeglét Rádió. FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy-stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
3: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Kormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Hallgatók a Ceglédiek kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható esőzápor, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében és az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor, délen és keleten zivatarok alakulhatnak ki. A csapadék ezúttal nagy területen érinthet, és esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Délen és keleten többfelé megélénkül az északi-északkeleti szél, hűvös lesz, a maximumok mindössze 16 és 23 fok között alakulhatnak. Szombaton a középső keleti tájak fölött még sok lesz a felhő, de csapadék nem valószínű. Hosszabb időre a Dunántúlon süthet ki a nap, több helyen felélénkül, néhol erős lökések kísérik az északi a szelet. Délután 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Fatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika, Albert Tirsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
1: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
2: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban!
3: Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Évfélig lehet kitölteni a közlekedésbiztonsági kérdőíveket. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írta a Reuters. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Közben több hajóra is csapást mért Irán a Perzsa-öbölben, válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázta a térségben. Itthon évtizedek óta először igazoltak baromfipestist, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. A vírust két Bács-Kiskun megyei Fülöpházi telepen mutatták ki, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az érintett állományokat felszámolják, a gazdaságok körül pedig védő és megfigyelési körzetet jelölnek ki. A betegség ellen hatékony vakcina áll rendelkezésre, amely a védekezés egyik legfontosabb eszköze. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán hozzátette, már több mint 340 ezeren küldték vissza válaszaikat. Többek között az elektromos rollerek szabályozására, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. A kutyák elzárására kéri ügyfeleiket az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diák munkaprogramban, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. Országszerte napos száraz idő várható, a Dunántúlon délutántól, másutt estétől lehetnek záporok, zivatarok. Sok helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
2: Az időjárásról.
3: Holnap hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal, lehűléssel. A következő napokban a maximumok 25 fok körül alakulnak.
2: Közlekedési információk.
4: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autó Budapesten Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő hetényi pihenő

0: Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósában zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégi, hiszen mindjárt jön egy beszélgetés, hamarosan ezzel folytatjuk, no meg persze a dalokkal, tartsanak velünk!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj ki bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Itt senki sem lát, de nem kell tovább félned.
1: Kedves hallgatók, azonnal a beszélgetéssel folytatjuk, ahogy ígértem, hogy mi a téma, az azonnal kiderül. A riporter most is, Szatmári Gábor.
2: FM 92 ÖZ Tegléd Rádió.
3: Kedves hallgatók, folytatódjék tehát a kis iskola kezdési sorozatunk. A mai állomásunk a Táncsics Mihály Általános Iskola lesz. Itt van velem a stúdióban az iskola igazgatója, Rimóczi Gábor. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz igazgató úr.
4: Én is köszöntelek, Gábor. Téged köszönöm szépen a meghívást, és természetesen a rádió hallgatókat is köszöntöm.
3: No, hát egy hét tapasztalat már mögöttetek van, amikor most beszélgetünk, és hogyan indult ez a 2026-27-es tanév, hogy érzed?
4: Egy igazgató életében az első hetet túlélni nagyon jó dolog, tehát a legjobb időpontban hívtál be rádióba, hisz az elkövetkezendő hetek már igazából egy beindított iskola tükrébe tudunk tovább haladni, viszont augusztus közepétől kemény munka folyt a szervezéssel, már akkor a tantárgyfelosztása, ha bár tavasszal volt már egy előzetes tantárgyfelosztásunk, azt csiszolni kellett, azt egy kicsit át kellett alakítani, plusz meg kellett csinálni az órarendet, tanévnyitó értekezleteket meg kellett tartani, a tanévnyitó osztályzó értekezletet is meg kellett tartani. A évnyitót is a gyerekeknek az első nap reggel 8 órától megtartottuk, ezzel megnyitottam a következő tanévet.
3: Ez meg volt, így van. Picit ugorjunk vissza, mert többször elmondtam a kedves hallgatóknak, hogy én pedagógus gyerek vagyok, kétoldali pedagógus gyerek, és hosszú éveken keresztül egy iskolában laktunk, egy szolgálati lakásban, tehát én ott a nyarakat is végig tudtam nézni, például azt, amikor ugye nekiláttak a munkások és felújították az iskolát, általában ilyenkor mentek a meszelés, festések és egyéb más kisebb-nagyobb javítások, hát ezt nem lehet megúszni, ez minden nyáron megvan, minden iskolában, gondolom nálatok is megvolt.
4: Így van, hisz évközben a tantermeket kifesteni, igen, macerás lenne, és nem tudjuk ott hova tenni a gyerekeket. A gyerekek elfoglalják, emiatt nyáron kell a tantermeket felújítani. Igyekeztünk úgy a felújításokat megszerkeszteni, illetve megtervezni, hogy a tantermek, illetve a gyerekek vannak, azt nyáron csináljuk. Ilyenek voltak a tanterem festések, előterek festések, korlátok festése, különböző olyan munkák, amihez a szünet kellett. Vannak olyan munkák, amihez nem kell szünet, ilyen például a Pesti úti külső homlokzatnak a kijavítása, illetve a lefestése. Igen. Vagy például az udvaron, aminek nagyon örülünk, van egy kis színpad. Tehát aki valaha táncsisos volt, és a táncsisban járt, azt tudja, miért jelent ez a kis színpad, ott szoktak a kisebb ünnepségek zajlani. Egy nagyon rossz állapotú beton volt, ezt a Flaster Kft-vel sikerült felújítatni.
3: Na, az jó.
4: Illetve lefesteni mögötte folytatódik továbbra is az udvarnak a karbantartása. De ezt már iskola idő alatt is meg tudjuk.
3: Igen, igen. Hát ugye nektek több telephelyetek is van, mondhatni. Melyik volt a legproblémásabb ezek közül?
4: Hát mindegyik problémás. Romlanak az épületek. Igyekszünk minden évben valami kis felújítást végezni. Egy nagyot nem tudunk megcsinálni természetesen, de sok kicsivel is haladunk. Tulajdonképpen a három telephelyem közül inkább azt mondanám, hogy a legkevesebb a Népkör utcai épülete, az viszonylag új. Ott jó pár évvel ezelőtt külső szigetelésen esett át az épület, ott kevesebb probléma volt.
3: A kis Táncsics.
4: A kis Táncsics, úgy van, úgy ismerhető, vagy Puskin utca, kis Táncsics, valamikor az Puskin utca volt, én is még diákként is oda jártam, 6 évesen. Illetve ott is majd lesz munkánk, mert kezdenek előregedni a bent lévő fák, amelyek nagyon jó árnyékot adnak, sajnos már rosszabb állapotban vannak, előbb-utóbb majd ki kell vágni. Idén szeretném megkezdeni a pótlásukat, már most a pótlásukat, még rá vannak a fák, és utána nem fog annyira fájni, hogyha ki kell vágni az öreg elkorhat fánkat, amit most már esetleg baleset.
3: Esetleg túlkoros fákkal is lehet variálni, ugye?
4: Így van. Megpróbáljuk. A Budai úton mindig van valami felújítás, mindig kell valami, most árnyékolókat sikerült kitenni az udvart, tudtuk egy kicsit rendbe rakni, ott is teremfestések voltak, védőnői szobát alakítunk ki, ahol majd a doktornő tud majd a gyerekeket vizsgálni, úgyhogy megpróbálom minden épületbe egy kicsit hozzátenni, ugye a Selyem utcát említettem, hogy a külső részét tatarozzuk, a Táncsicsnak pedig ugyanúgy az udvar, illetve a belső tantermeket újítjuk fel.
3: Így van, hát az udvart is említetted, nem mindegy az udvar, hogy milyen, ott is vannak azért tervek, ugye?
4: Ó, rengeteg tervünk van, tehát egy igazgató egy nettó 5 órát tud beszélgetni a terveiről, az iskoláról, szerintem a műsoridő nem teszi lehetővé, de hát pár évvel ezelőtt a diák önkormányzata közösen fát ültettünk, amit nagyon megfogta, örülünk neki, tehát megpróbáljunk a Táncsics udvarát egy kicsit árnyékosabbá tenni. Sajnos a vakolat már hullik több helyen, és azt megpróbáljuk egy kicsit kijavítani, illetve a játszóteret szeretném majd bővíteni, hogyha ez anyagi forrás tudunk biztosítani.
3: Igen, gondolom pályázatok útján lehet ez hozzájutni.
4: Így van, pályázunk mindenre, de én nagyon büszke vagyok arra, hogy a szülői összefogás is nálunk nagyon jó.
3: Nagyon fontos.
4: Sok szülő segít. Tehát például a színpadnak a felújításába hárman is szerepet vállaltak, ez az alapítványnak az 1%-ából, illetve a diák önkormányzat támogatásából, a harmadik lába pedig az a február Valentin környékén szokott lenni iskolai bál bevételéből tudtuk megalkotni. Aha. Tehát igazából ezekből tudunk egy kicsit pluszt adni.
3: Igen. Hányan vagytok, hány gyermek kezdte meg most ezt a tanévet nálatok?
4: 116 gyerek kezdte meg az első osztályt, ez 5 osztályban lehet besorolni.
3: És összességében hányan vagytok?
4: Úgy közel 850 gyerek létezik ebbe az iskolába, 105 alkalmazott közül 82 pedagógussal tudok együtt dolgozni. Mind remek ember, mind remek szakember, nagyon büszke vagyok rájuk.
3: És elég is?
4: Teljes 100%-os a szakos ellátottságunk, tehát igazából az mindenki jó. Megvan, mindenki helyén van, mindenki a szakját tanítja. Egy kicsit sajnálják a kollégák, hogy túlórát nem nagyon tudunk kiosztani, de úgy gondolom, hogy ez a 24 óra is elég ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt tudjon leadni a kedves kolléga.
3: Igen, igen. Ugye azért mindig jó neve volt az iskolának, és ott nagyon fontos a zenei tagozat is, természetesen. Ez gondolom, hogy marad ebben a tanévben is.
4: Természetesen, és ugyanúgy kiskórusunk is lesz, meg nagykórusunk lesz, tehát általában a zenei osztályok adják a kórusnak az elemeit, de már természetesen a régi hagyományok egy kicsit szakítva, megengedjük, hogy akár az informatikusoktól, vagy akár két nyelvűsöktől is beálljanak a kórusba. Nagyon népszerű a kórus, és szeretik a gyerekek, és szeretik a fellépést is, hisz ezért zenei tagozat.
3: Bizony, hány éve is már annak, tudjuk így fejből.
4: Hát már azt hiszem 60 éve volt az első osztályok megalkotója. Tavaly évben volt a emlékkoncert is ebből.
3: Igen, igen, igen, igen. Szóval szép hagyományai vannak már ennek is. Ezeket a hagyományokat persze vinni kell tovább. Újabb hagyományok kialakításán érdemes-e gondolkodni, vagy elég a régieket fenntartani?
4: Hát én mindig óvatos vagyok az új hagyományokkal, mert a új hagyomány akkor hagyomány, hogyha ezt betartjuk, és évről évre hát visszatérünk rá, és így is nagyon sok olyan hagyományunk van, amit tarthatunk. Ugye meg kell említeni itt a két tannyelvű osztályt is, amelyik nagyon népszerű, illetve ha már hagyományt akarunk teremteni, akkor az informatikába tavaly szeptembertől bevezettük a sakkot, mint tantárgyat, és ha jól emlékszem, akkor a tévében nem is régen nyilatkozott a két sakk oktató, amelyik közül a dr. Bálmányos István nálam tanít, és nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. Tehát az egy éves tapasztalat az, hogy heti egy órába sakkot tanítani, hogy a logikai érzékük egy kicsit erősödjön, nagyon jó dolog.
3: Ez érdekes egyébként, hogy szinte furcsálom, hogy a mai fiatalok, mondom én itt nagy öregen, hogy a mai fiatalok olyanok, hogy le lehet kötni őket egy sakktáblával, ahelyett, hogy nyomkodnák azt az átkozott okostelefont. Ehhez képest le tudnak ülni egy sakktáblához, és akár órákon keresztül jól érzik magukat.
4: Ez így van. Az informatika tagozatunknál vezettük be, hogy ott emelt matematikát kapnak. Két órában emelt informatikát kapnak két tantárgyban, és az ötödik tantárgy, és én úgy gondolom, hogy nincs is nagyon messze az informatika, a logikai készség gyakorlása és elsajátítása a sakkhoz. Tehát én úgy gondolom, hogy egy programozás nem azért kell megtanulni, majd esetleg ezzel fog foglalkozni, hanem pontosan a logikai készségét. Nagyon fontos, hogy fejlesszük a gyermeknek.
3: Ez ugyanaz, mint a zenei tagozat, hát onnan se majd csupa a profi zenész fog kijönni, de a zene ismerete azért nagyon sokat dob egy emberi jellemen is, ugye?
4: A zene ismerete, illetve a zenei tagozatunk viszont a matematikára segít nagyon jó. A matematikai érzéket fejleszti a zenei oktatás, úgyhogy ott is emelt matematika órákat kapnak a diákok.
3: Igen. Ha lehetne valami olyan álmod, ami megvalósulhatna ebben a tanévben, mi lenne az?
4: Hát szeretnénk a Selyem utcába tovább menni, szeretnénk a belső udvart és a tűzfalat felújítani, illetve ott is vannak olyan tantermek, amelyeket egy kicsit nagyobb felújítást szeretnénk. Nagyon jó lenne, hogyha tudnánk új padokat venni. Van egy-két terem, ahol igencsak a cserére szorulnának a padok. Hát, Ötvös téren is lenne ötletem, hogy mit kellene még felújítani. Ott is a tetőt, ha már nagyot szeretnék álmodni, akkor tetőt ki kellene cserélni. Ott is nagyon rossz állapotban van. Főleg a régi folyosón, ami nagyon-nagyon régi és öreg már. Ott is szeretnénk ezt felújítani. A Népkör utcába szeretnénk egy kicsit az udvart fejleszteni, az alsó mosdókat felújítani, Budai úton a járdát felújítani, ott is tető, már nagyon mohás, nagyon rossz állapotban van. Habár most szerencsére tudunk ott parkolót bővíteni, azt meg fogjuk csinálni.
3: Úgy, az jó. fontos.
4: Nagyon sok tervünk van, nagyon sok mindenre, csak hát sajnos pénzhiányán.
3: Hát aztán meglátjuk, hogy a források hogyan jönnek, akár központi források, akár pályázati források, akár cégektől is, magánemberektől is jöhetnek fel ajánlások. Fogadóképesek vagytok erre is.
4: Maximálisan fogadóképesek vagyunk.
3: Nagyszerű. Én is fogadóképes voltam itt az elmúlt percekben, és nagyon sok érdekes információt megtudhattam magam is a Táncsés iskola jelenéről, és a tervezett jövőjéről is. Én nagyon szépen köszönöm ezeket az információkat, és mind a több mint 800 diáknak nagyon sikeres, szép tanévet kívánok, természetesen ugyanúgy az ott dolgozó pedagógusoknak és mindenkinek, aki az oktató munkát segíti ti nálatok.
4: Nagyon szépen köszönöm, továbbítom nekik, és köszönöm szépen a meghívást is.
3: Kedves hallgatóink, a Táncsics Mihály Általános Iskola igazgatója, Rimóci Gábor volt a vendégem.
2: Szegléd Rádió.
1: A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Így lesz ez este 6 óráig. Most megfolytatjuk azonnal a dalokkal. Tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy-sztájliszt. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalom barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
1: Ceg-

0: hírek után azonnal Teddy Swims énekel majd nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
6: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
7: Semmi baj. Úgysem vettem még egy szembetűmagot sem. És már 5 óra.
6: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
8: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
9: Eladnád az ingatlanod?
10: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
9: Bugár Zsanettet.
10: Miért pont őt?
9: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
10: A felkészítésben is segít.
9: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
10: És a kötelező papírok?
9: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
10: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
11: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
12: Jaj, úgy megéheztem.
13: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
12: Egy gírosz.
13: Pont egy gírosz?
12: Igen, pontosabban a gírosz pont.
11: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá

0: harcos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt!
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
2: A gázolaj drágulásáról is tárgyalnak a mai kormányülésen. Új közel-keleti úti célokra indít járatokat a Wizzair. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Filméternél is nagyobb a Dunai fenék küszöb duzzasztó hatása a paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama, Budapestnél pedig a valaha mért legalacsonyabb vízállást jegyezték fel. A vízügy hangsúlyozta, a paksi fenék küszöb nélkül a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani, így viszont biztosított az atomerőmű hűtővízellátása és zavartalan működése. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. 4 közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizzair járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Jiddába és Ammanba is újraindulnak a légitársaság gépei, hetente több alkalommal. A Wizzair a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülésbiztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos visszaállítását. A kutyák elzárására kéri ügyfeleiket az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Elfogtak egy fiatalembert, aki délelőtt a 4-es villamoson többször megszúrt egy utast, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 18 éves gyanúsított a Veselényi utca Erzsébet körút megállónál a belső combját szurkálta meg egy 33 éves férfinek, majd leszállt a járműről. A sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt perceken belül elfogták a 8. kerületben és előállították.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte napos száraz idő várható, a Dunántúlon délutántól, másutt estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
3: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, este hatig Süveges András, utána mint Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Dáni, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza a lapszemlével, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd város önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
5: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! Tedd magad szabaddá szeptember 12-én. Ha szereted a sebességet és a jó hangulatot, van egy jó hírem. Nem kell messzire menned az élményért. Szeptember 12-én Vasadon csapnak össze a világ legjobb motorversenyzői közel 14 országból a hazai világbajnokság futamán. Száguldás, elképesztő kanyarok, hideg sörök és igazi fesztivál hangulat vár rátok. Jegyek a Mototrek Facebook oldalon.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalom barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Ceglédi Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemével folytatjuk, kedves hallgatók, egészen pontosan a blik.hu oldallal. Nem mindennapi feladatra vállalkozott Galusz Nikolett. Barbara Streisand bőrébe bújik a Spinoza Színház új előadásában. A két szereplős darab október 7-én debütál, a színésznő pedig nem csak a világsztár karrierjét, hanem annak az édesanyjához fűződő korán sem egyszerű kapcsolatát is megmutatja. Barbara Streisand életét feldolgozó előadásban Galusz Niki partnere Tóth Enikő lesz, aki Streisand édesanyját alakítja. A színésznő számára különösen fontos ez a párosítás, hiszen a kolléganőjét hatalmas példaképének tartja. Ez nem egy koncert lesz, hanem egy olyan prózai darab, ahol különböző korszakaiban megjelenik Barbara Streisand és az édesanyjához fűződő viszonya mesélte, mindez Galusz Nikolett. A történet Streisand nehéz gyerekkorától egészen a világhírig vezet, az apa korai halála, a szigorú nevelőapa, az édesanyja szeretetének hiánya, és a szegénység sem tudta megakadályozni abban, hogy a saját erejéből világsztárrá váljon. A darab azt is megmutatja, hogyan dolgozta fel ezeket a traumákat. A premier október 7-én lesz, tehát a Spinoza Színházban a darabot Czeisel Gábor rendezte. Igazi meglepetés jelentett az egyik énekes feltűnése a TV2 Megasztár szombati adásában. Bálint Antónia versenyzőként vesz részt a tehetségkutatóban. Nagyon nehéz éveken van túl, amelyek feldolgozásában fontos makó volt számára az éneklés. Tüdőrák miatt elveszítette a szeretett édesanyját, akinek a betegségéről a haláláig nem is tudott. A gyászban és a lelki gyógyulásban a megasztáros fellépés egy mérföldkő az egykori szépségkirálynő életében. A blik.hu persze ezzel is foglalkozik, részletesebben. Én láttam, hogy anyu fogy, kérdeztem is apukámat, de annyit mondott, hogy megy össze, minden rendben van. Nem szenvedett, nem voltak fájdalma, amikor ott voltam, ezért teljesen váratlanul éltem, amikor december 5-én apukám délelőtt 10 órakor felhívott, hogy baj van, anyu volt tüdőrákos. Azonnal elkezdtem keresni egy helyet, ahol infúziót kaphat, hogy egy kicsit megerősödjön, mert 2 napja nem evett, de aztán 2 órakor apu már azzal hívott, hogy meghalt. Azonnal odarantam, megpuszilgattam a kezét, amivel felnevelt engem, és megköszöntem neki mindent. Nagyon megviselt a halála, mindig az volt bennem, hogy a szüleim örökké élnek majd. Ehhez képest pár hónappal később apukám szívinfarktust kapott, de szerencsére azóta jól van. Emlékezett vissza a borzasztó nehéz 2,5 évvel ezelőtt pillanatokra Bálint Antónia, aki számára igazi gyógyírt jelentett az éneklés. Évekig tanárhoz járt, mielőtt elment a Megasztárba. Szoktam nézni ezeket a tehetségkutatókat, és mindig az volt bennem, hogy úristen, milyen bátrak. Én pedig nem mertem odaállni majdnem 30 évig, hiába töltöttem az életem nagy részét a színpadon, de nem mertem énekelni, mert volt bennem egy nagyon erős mentális gát. Azért mentem most oda, hogy ezt az élményt megélhessem, hogy végre merek énekelni, árult el lapnak Antónia, aki mostanában mutatkozott be énekesként a közönség előtt. Hogy hogyan szerepelt Bálint Antónia, ezt is meg lehet tekinteni a blik.hu oldalon.
0: Következzen egy friss

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a nemzetisport.hu oldallal a mai lapszemlét. Elkezdődött a Bajnokok Ligája alapszakasza, nyilván labdarúgásról van szó. Varga Barnabás és Vitális Milán az AEK-kal győzelmet ünnepelhetett, Gulácsi Péter pedig végigvédte a Villarreal Dortmundi fellépését. A keddi, a szerdai és a csütörtöki meccseket is érintő részletes tudósítás és beharangozó különös tekintettel a Liverpool Atletico elleni csatájára, három oldalon az újságformátumban, de persze a nemzetisport.hu oldal is foglalkozik ezekkel a dolgokkal. Japán veréssel 8 között a női kosárlabda válogatott a sorozatban harmadik bravúros győzelem hátteréről Berlinből Fazeka Zoltán számol be. A születésnapjára készülő Studer Ágnessel és a mezőny legjobbjával, a 24 pontig jutó Lelik Rékával is beszélt a 21 pontos diadal után. Károly Andrea pedig szakértőként dicsérte a lányokat, jelezve, hogy az Egyesült Államok ellen azért nehéz lesz. Velük is foglalkozik már, mint a csajokkal a nemzetisport.hu oldal. Csapat nélküli, szabadon igazolható labdarúgókat telepadlás. Borsos László számba vette, kik azok, akikhez nagyon könnyű hozzájutni, már amennyiben szükség van rájuk. Köztük nem egy volt válogatott, mint például Kleinheisler László vagy Varga Roland. Interjú Gyulai Zsolttal, a MOB elnökével. Fantasztikus nyáron van túl a magyar sport, és a Magyar Olimpiai Bizottság első embere az Európa és a világbajnokságokon elért magyar sikerek láttán már is reálisnak tartja a 10 Los Angeles-i aranyérmet. Kovács Erika interjú olvasható a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.
0: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

Ceglédie kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap csütörtökön a idegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható esőzápor, északkeleten egy zivatar kialakulhat. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében és az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor, délen és keleten zivatarok alakulhatnak ki. A csapadék ezúttal nagy területen érinthet, és esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Délen és keleten többfelé megélénkül az északi-észak-keleti szél, hűvös lesz, a maximumok mindössze 16 és 23 fok között alakulhatnak. Szombaton a középső keleti tájak fölött még sok lesz a felhő, de csapadék nem valószínű. Hosszabb időre a Dunántúlon süthet ki a nap, több helyen felélénkül, néhol erős lökések kísérik az északi a szelet. Délután 20-25 fokig melegszik majd a levegő. Ceglédi Rádió FM

0: baladában nyitom a következő egy óra hosszát, azaz jön mindjárt Lady Gaga és Bruno Mars, önök pedig továbbra is tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információk

0: A gázolaj drágulásáról is tárgyalnak a mai kormányülésen. Elfogták a budapesti villamoson szurkáló fiatalt. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Fél méternél is nagyobb a Dunai fenék küszöb duzzasztó hatása a Paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama, Budapestnél pedig a valaha mért legalacsonyabb vízállást jegyezték fel. A vízügy hangsúlyozta, a Paksi fenék küszöb nélkül a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani, így viszont biztosított az atomerőmű hűtővízellátása és zavartalan működése. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. 4 közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizz Air járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Jiddába és Ammanba is újraindulnak a légitársaság gépei, hetente több alkalommal. A Wizz Air a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülésbiztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos visszaállítását. A kutyák elzárására kéri ügyfeleiket az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Elfogtak egy fiatalembert, aki délelőtt a 4-es villamoson többször megszúrt egy utast, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 18 éves gyanúsított a Veselényi utca Erzsébet körút megállónál a belső combját szurkálta meg egy 33 éves férfinek, majd leszállt a járműről. A sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt perceken belül elfogták a 8. kerületben és előállították.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte napos száraz idő várható, a Dunántúlon délutántól, másutt estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, maradjanak velem a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András, utána jön Szatvári Gábor, utána Vörös Nándor, a jól megszokott módon, most megérkeznek a kiváló muzsikák, nem sokára pedig a mai nappal, szeptember 9-ével foglalkozok, maradjanak velem.
1: Szeglét Rádió.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 65 53. www.feringatlan.hu.
5: Hogy miért a Language Cert nyelvvizsga? Mert életszerűek és barátságosak a vizsgafeladatok, és klassz rájuk készülni. A Language Cert szóbelien nem párban vizsgáztok, hanem egy vizsgáztatóval. Így a teljesítményed nem tudja befolyásolni egy másik vizsgázó. Hány százalékot kell elérni a Language Cert vizsgákon a sikeres vizsgához? Készségenként minimum 50% kell a sikeres vizsgához. Nemzetközileg elfogadottak a Language Cert vizsgák? Természetesen. Több európai országban is hivatalosan elfogadják a Language Cert vizsgákat. A Language Cert anyaország a Nagy-Britannia, így ott államilag jegyzett vizsgák is egyben. Értelemszerűen a vizsgázók a magyar akkreditált bizonyítvány mellé kapnak angol nemzetközi bizonyítványt is. Language Cert. A nyelvvizsga, ami érted van.
6: És melyik intézményt jelölt meg az online jelentkezésedben? Természetesen a Ceglédi Közgázt. Várunk szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: szerelmes lenni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 3195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékegy túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 3195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, szeptember 9-e van, a mai napon az Ádámok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Pető nevű ismerőseiket is. Az Ádám Héber eredetű bibliai név jelentése ember, más kutatás szerint a jelentése vörös, vörös földből való. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Na, egy zene jön most, aztán folytatjuk születésnap a zenészekkel, zenei évfordulókkal. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Kedves hallgatók, már is foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. 1949-ben született Fischer Ádám, Kossuth-díjas karmester, Fischer Iván karmester bátyja. 1971-ben piacra került John Lennon Imagine című nagylemeze, és azonnal a slágerlista élére állt. 1948-ban hunyt el Máté Péter énekes, hangszerelő, zeneszerző, zongorista, közel 150 dal szerzője és előadója, dalai évtizedekkel halála után is nagy népszerűségnek örvendenek. A nemzetközi szerzői jogi adatbázisban 173 szerzeménnyel szerepel, leggyakoribb szerzőtársa S. Nagy István. 6 éves korától magánúton, 14 éves korától zeneiskolában tanult. Tanította Bágya András és Balassa P. Tamás is. 1965-ben érettségizett a Petőfi Sándor gimnáziumban, ugyanabban az évben megalapította első kísérő zenekarát, a Máté együttest, amely később Főnix együttes néven működött tovább. Mihály János basszusgitár, Hantó Ferenc szólógitár, Csoma Attila billentyű és Csüri László dob, így állt össze a formáció. Első dalait a Magyar Rádió könnyű zenei stúdiójában az Illés együttes kíséretével készítette. 1967-ben hozta össze első saját felvételeit, az Úgy várom jössze már és a Mondd márt, még ugyanebben az évben a Néger zongorista dala című felvétellel a Polbeat Fesztiválon első díjat nyert. Na hát, reggelig lehetne róla értekezni, kiváló előadó művész volt, ő énekel a folytatásba, 1984-ben, tehát ezen a napon hunyt el Máté P.

0: Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk itt a zenenaptár rovat végén. 1982-ben látta meg a napvilágot Péter Szabó Szilvia, fonogramdíjas énekesnő, a Nox együttes énekesnője. 16 évesen kezdett el énekelni az Equinox amatőr együttesben, egyik fellépésükön az akkori zeneszerzőjük fivére figyelt fel az énekesnőre. Autodidakta módon tanult énekelni, majd 2001-ben egy újonnan alkult formáció, a Nox énekesnője lett. 2001. március 15-én Budapestre költözött, és középiskolai tanulmányait magántanulóként fejezte be. A Noxa sok sikert ért el, több zenei díjat, arany és platina lemezeket tudhat a magáénak. 2005-ben ő képviselte Magyarországot együttesével az Eurovíziós Dalfesztiválon. Számtalan önálló turnét vittek végig Magyarországon, hatalmas sikerrel és teltházas koncertekkel. 2009 végén azonban egy magánéleti válság miatt elköltözött Ausztráliába, és a tervezetnél tovább maradt. Egyébként 2009-ben egy időre feloszlott értelemszerűen a zenekar, de 2022 óta újra teljes erőbedobással dübörög a csapat. 2014-ben ismerkedett meg Völgyesi Györggyel, a Unique együttesből ismert Völgyesi Gabriella öcsivel, és abban az évben nyáron nyilvánosságra hozta az énekesnő kapcsolatukat. 2016 tavaszán pedig bejelentette, hogy gyermeket vár, és 2016. november 26-án egészséges kislánynak adott életet, akinek egyébként az Emma Victoria nevet adták. Tehát születésnapját ünnepli a mai napon Péter Szabó Szilvia, természetesen a Noxszal folytatjuk.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
9: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
9: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
9: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. FM

Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalaival. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható esőzápor, északkeleten egy zivatar kialakulhat. A szél északnyugatira, északira fordul. Országszerte élénk, főként délelőtt a dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében és az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor, délen és keleten zivatarok alakulhatnak ki. A csapadék ezúttal nagy területen érinthet, és esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Délen és keleten többfelé megélénkül az északi-északkeleti szél, hűvös lesz, a maximumok mindössze 16 és 23 fok között alakulhatnak. Szombaton a középső keleti tájak fölött még sok lesz a felhő, de csapadék nem valószínű. Hosszabb időre a Dunántúlon süthet ki a nap, több helyen felélénkülni, ahol erős lökések kísérik az északi a szelet. Délután 20-25 fokig melegszik majd a levegő. Cegléd Rádió.

0: legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk!
1: FM 95.5 Cegléd Rádió.
2: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal ez a közös ismerős szól, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
6: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandok.

0: a Ceglin Rádióban.
1: A gázolaj drágulásáról is tárgyalnak a mai kormányülésen. Elfogták a budapesti villamoson szurkáló fiatalt. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1 000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Filméternél is nagyobb a Dunai fenék küszöb duzzasztó hatása a paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama, Budapestnél pedig a valahamért legalacsonyabb vízállást jegyezték fel. A vízügy hangsúlyozta, a paksi fenék küszöb nélkül a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani, így viszont biztosított az atomerőmű hűtő vízellátása és zavartalan működése. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. 4 közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizz Air járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Jiddába és Ammanba is újraindulnak a légitársaság gépei, hetente több alkalommal. A Wizz Air a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülésbiztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos visszaállítását. A kutyák elzárására kéri ügyfeleiket az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Elfogtak egy fiatalembert, aki délelőtt a 4-es villamoson többször megszúrt egy utast, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 18 éves gyanúsított a Veselényi utca Erzsébet körút megállónál a belső combját szurkálta meg egy 33 éves férfinek, majd leszállt a járműről. A sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt perceken belül elfogták a 8. kerületben és előállították.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte napos száraz idő várható, a Dunántúlon délutántól, másutt estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ceglét belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével, maradjanak velem!
1: Szia!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy-stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Jócsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, busútrafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk lapszemlével, kedves hallgatók, egészen pontosan a borsonline.hu oldallal. A gyönyörű énekes sosem szégyelte sem a kemény véleményét, sem pedig a könnyeit a tévénézők előtt. Ez a kettőség pedig a magánéletében is jellemző rá. Herceg Erika nőként pontosan tudja, mikor engedjen az érzelmeinek, ám előfordul, hogy kicsúszik a kezéből az irányítás, ilyenkor pedig a hites segíti át a nehézségeken. Idén már másodjára ül be a Megasztár Mester csapatába az énekesnő, mégis azt mondja, hogy most mindenki egy új arcát fogja megismerni. Ígérete szerint Herceg Erika ugyanis idén ki fogja tenni szívét, lelkét a másik három mester, a versenyzők és a nézők elé még akkor is, ha véleményével egyedül is marad. A Megasztár 2026 szőke mestere nem tagadja, hogy az intenzív forgatási napok megviselik, ám ilyenkor is igyekszik tartani magát, mert Herceg Erika saját bevallása szerint imádja a Megasztárt. Nyáron volt, hogy szinte ilyen nappal forgattunk, egész nap fáradtak voltunk, de jól bírtam, mi nők tudunk nagyon erősek is lenni. Aztán vannak időszakok, amikor nagyon nem. Amikor az agyadra megy még az is, ha megkérdezi valaki, hogy vagy, legalábbis nálam ez néha azért előfordul, de szívvel csinálom ezt, mert a mezőny elképesztő, fantasztikus versenyzők vannak, mondta az énekesnő, Herceg Erika, aki tavaly egy mély interjú alkalmából úgy fogalmazott, Istenbe vetett hite a legnehezebb pillanatokban is átsegíti. Gyerekkorom óta imádkozom, és minden nehéz helyzetből ő segített ki. Ma is hozzáfordulok, mert megnyugtat, hogy semmi sem véletlen, és mindennek megvan a maga ideje. Úgy érzem, akkor kapunk bizonyos feladatokat vagy kritikákat, amikor készen állunk rájuk, még ha fáj is. A Jóisten csak annyit tesz ránk, amennyit elbírunk. Az énekesnő szerint egy műsorban igenis helye van az érzelmeknek, és csak úgy, mint a való életben, ez adja meg a só savaborsát. Tavaly volt minden veszekedés, írás, rívás, kaptuk is a kritikát, hogy ez már túl sok, sőt azt mondták, megrendezett volt az egész, pedig dehogy, ez jön magától, hiszen érző emberek vagyunk. A Megasztár 8. évadában amiatt is rengeteg bírálatot kapott, a szerelmét sosem mutató Herceg Erika, hogy anya tigrisként védte Ádám Attillát. Ő volt az, aki már az előválogató során nagyon megfogott, ahogy bejött a kis öltönyben, bemutatkozott szépen, és olyan tisztelettel és szívvel énekelt, hogy még most is beleborzongok. Imádom azóta is. Rám ír, hogy szia Erikám, olyan cuki, felszoktuk egymást hívni, FaceTime-on, néha csatlakozik a családja, és annyira jó vele beszélgetni, olyan tiszta lelke van, ami manapság nagyon ritka. Hogy mit mondott még Herceg Erika a Megasztárról, ez is kiderül a borsonline.hu oldalról.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, a borsonline.hu felülettel. Liptai Klaudia lánya már az egyetemen tanul, most azonban egy igazán nehéz helyzetbe került. Gesztesi Panka rájött, hogy muszáj az év végig letennie nyelvvizsgát egy olyan nyelvből, amelyre alig emlékszik. Hát mondjuk úgy nehéz. Gesztesi Panka már egyetemistaként éli mindennapét, a budapesti Corvinus Egyetemen tanul, ám úgy tűnik az idei vége komoly kihívást tartogat számára. A fiatal lány a TikTok oldalán számolt be arról, hogy egy olyan fontos követelményre bukott az egyetemi teendői között, amelyre egyáltalán nem számított. Panka egy videóban mesélt el követőinek, hogy az egyetem elvárásai között szerepel egy idegen nyelvvizsga is, bár korábban évekig tanult spanyolul, most úgy érzi, szinte a nulláról kellene újra kezdeni a nyelvet. Le kell tennem egy B2 komplex szaknyelvi vagy C1 általános nyelvvizsgát idegen nyelvből, ami nem lehet az angol. Az én esetemben a spanyol lesz, és mindezt ennek az évnek a végére, 6 évig tanultam spanyolul, viszont egy szót nem tudnék mondani, mondta Gesztesi Panka TikTok videójában. A helyzetet tovább nehezíti, hogy Panka bevallása szerint az iskolai évek alatt megszerzett tudásból mára meglehetősen kevés maradt meg, mindössze néhány alapmondatra emlékezik, és most újra kell vennie a korábban tanultakat, ha teljesíteni szeretné az egyetemi elvárást. A fiatal egyetemista azonban nem maradt egyedül a problémájával. Követői közül többen is megosztották vele saját tapasztalataikat, és igyekeztek megnyugtatni, hogy talán nem kell annyira tartani a vizsgától, mint amennyire elsőre tűnik. Volt, aki már sikerrel teljesítette, mások pedig éppen ugyanebben a cipőben járnak, így Panka sorstársakra is talált. A visszajelzések alapján néhány hét alatt is fel lehet készülni a megmérettetésre, persze csak akkor, hogyha valaki elegendő energiát fektet a tanulásba. Ez némileg biztató lehet Panka számára, hiszen még van ideje összeszedni a tudását, mielőtt elérkezik az évvégi határidő. A Corvinus hallgatójára tehát sűrű hónapok várnak. Az egyetemi feladatok mellett most a spanyolt is újra elő kell vennie, és nem akármilyen szinten kell bizonyítania. Ha pedig valóban csak néhány hét intenzív tanulás választja el a sikeres vizsgától, akkor talán mégsem olyan ijesztő a helyzet, mint amilyennek elsőre gondolta. Gesztesi Pankával, Liptai Klaudia lányával is foglalkozik a borsonline.hu oldal.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalaival. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható esőzápor, északkeleten egy zivatar kialakulhat. A szél északnyugatira, északira fordul. Országszerte élénk, főként délelőtt a dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében és az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor, délen és keleten zivatarok alakulhatnak ki. A csapadék ezúttal nagy területen érinthet, és esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Délen és keleten többfelé megélénkül az északi-északkeleti szél, hűvös lesz a maximumok mindössze 16 és 23 fok között alakulhatnak. Szombaton a középső keleti tájak fölött még sok lesz a felhő, de csapadék nem valószínű. Hosszabb időre a Dunántúlon süthet ki a nap, több helyen felélénkülni, ahol erős lökések kísérik az északi a szelet. Délután 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, reggel 6-tól idáig a műsorvezető Süveges András volt, most Szatmári Gábor lesz, utána pedig Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap jövök, reggel 6-kor újra, kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Ceglét Rádióval. Holnap reggel Tali, visz, hall.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külső-Körösi út 1.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Szoszi van, gyerekek itt buli van!
8: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt! Táncoljatok
1: még jobban! Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban!
9: Hidegfront érkezik esővel, lehüléssel. Több száz autóipari dolgozót bocsáthatnak el Győrben. Ismét lángol a Hortobágyi Nemzeti Park. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hiteles

0: közlekedés biztonsági kérdőívét hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. 4 közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizz Air járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Jiddába és Ammanba is újraindulnak a légitársaság gépei, hetente több alkalommal. A Wizz Air a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülésbiztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos visszaállítását. Az erős szél miatt újra felcsaptak a lángok a Hortobágyi Nemzeti Parkban, eddig 7 hektár égett le. A területen kedd este 50 hektáron égett a nádas, bozótos terület. A tűzoltók hajnalban biztonsági okokból felfüggesztették az utómunkálatokat, de reggel óta ismét a helyszínen vannak. A tűz kiterjedését drónnal derítik fel. A nagyfüst miatt az úttal párhuzamosan haladó vasúti pályán lassítják a vonatokat. Halálos vonatbaleset történt Közép-Lengyelországban. Egy ember meghalt, többen megsérültek. Egy Intercity és egy betonkeverő teherautó ütközött össze. 7 embert kellett kórházba vinni, köztük a teherautó sofőrjét és a mozdonyvezetőt.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön a front mögött változóan felhős, napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor. A szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21 és 29 fokig melegszik a levegő. A folytatásban mérsékelten meleg, többnyire napos, őszi idő várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
1: Ma is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, igen, ez itt már a szerda esti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Lássuk, mivel készültem önöknek. Ha szerda van, akkor most már mondhatjuk hagyományosan, jön a heti rendőrségi összefoglaló. Ez így lesz most is. Karasz Csabával fogjuk áttárgyalni az elmúlt hét legfontosabb rendőrségi eseményeit az első órában. A következő órában is egy sorozatunk folytatódik. Immár 47. részéhez érkezik az egészségügy című szériánk. Ebben szokás szerint dr. Szabó Ivettel beszélgetünk. A tervek szerint mi is egy kicsit iskolakezdők leszünk. Az iskolai tanévre való felkészülés, felkészítés bizony-bizony hordoz magával némi egészségügyi dolgokat is, úgyhogy ezekre is érdemes odafigyelni, mert a gyerekek egy egészen más helyzetbe kerülnek, fizikailag is, lelkileg is, szóval ezekre érdemes odafigyelni, nem csak a tanároknak, hanem a szülőknek is. Úgyhogy ezekről mindenképpen fogunk beszélni majd a következő órában. Közben előtte, utána pedig jönnek a zenék. Pete Juniorral és Fernandoval és a Silence című 2008-as felvétellel kezdtünk. Most jöjjön Taylor Swift és a The Fate of Ophelia című 2025-ös felvétel, utána pedig mai első interjúnk, ami nem lesz más, mint a heti rendőrségi összefoglaló. Remélem, a következő szűk két órát együtt tölthetjük majd itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Taylor Swift felvétele után pedig tehát jöjjön a heti rendőrségi összefoglaló. Vajon mennyi dolguk volt a rendőröknek, bűnügyeseknek, a közlekedéseknek? Rövidesen kiderül. Karosz Csabát erről fogom kérdezni a következő percekben.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió a közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mennyi dolguk volt a rendőröknek az elmúlt héten. Szokás szerint most is Karasz Csaba fogja nekünk elmondani a legfontosabb információkat a ceglédi rendőrkapitányságról, itt a telefonon a túlsó végéről. Szervusz Csaba, köszöntelek most is innen a Cegléd Rádió stúdiójából.
3: Szervusz Gábor, és köszöntöm a rádió hallgatóit.
2: Hát nézzük, mennyire volt mozgalmas ez a hét, mármint az előző hét. Kezdjük a bűncselekményekkel. Ilyen szempontból mennyit kellett dolgozni a kollégáknak?
3: Volt bőven munkánk, tehát volt mit csinálni, viszont így gyorsan elsőre el is mondanám, hogy van egyfajta tendencia, ami talán nem mindig jó. Tehát amikor történik egy esemény egy állampolgára, akkor nagyon sok esetben például nem a rendőrhatóságot, nem a nyomozószerveket értesítik, hanem rögtön kiírja a Facebookra, hogy mi történt vele.
2: Igen.
3: Általában, amikor kiraknak a Facebookra egy-egy történetet, azt is hozzá kell tennem, hogy az a legtöbb esetben nem felel meg a valóságnak. Tehát nem olyan, tehát egy súlyos bűncselekménnyel például egy állampolgár másképp éli meg, hogyha őtől ellopnak valamit, legtöbbször azt, hogy őt kirabolták. Most a rablás az egy nagyon súlyos bűncselekmény.
2: Bizony.
3: A Facebookon megjelenik egy ilyen közlemény, hogy hát őt itt meg itt kirabolták, mert ez történt, és aztán utána, amikor leindul a gépezetés, elkezdik a nyomozás, és mennek a kollégák, és kameraelemzés, meg tanúkutatás, hát kiderül, hogy nem minden úgy történik, mint ahogy elsőre kinéz a Facebook beírás alapján. Na, csak egy Facebook közlemény.
2: Igen.
3: Viszont arra már tökéletesen alkalmas, hogy sok tízezer ember meglássa, megossza, szörnyűködjenek, kialakul egy vélemény, ami egy hibás közleményből alakul.
2: Pontosan erről egyébként beszéltünk Rend a Lelke című rendőrségi magazinunkban Bálint Bóta Júliával is, hogy ez az esemény egyre gyakrabban megtörténik, és sajnos ugye ez rossz fényt vethet a rendőrségre is, pedig
3: hát persze, mert akkor utána majd minden magyar állampolgára elmutató, hogy ők nem csak a focihoz szakértők, hanem akkor a rendészeti ismeretekben is mindent nagyon is jól tud. És azt elmondják, hogy a rendőr éppen miért ilyen, miért olyan, mire való, mit kell velük csinálni. Maga az ügy nem megy ezzel előrébb.
2: Hát nem.
3: És utána egy nagyon sok információ kering fönn, és itt jönnek a fals információi tanúk, amikor már utána a tanút hallgatunk ki, nem azt mondja el, amit ő valóban észlelt és tapasztalt, hanem azt, amit olvasott az interneten.
2: Pontosan.
3: Ami meg nem biztos, hogy megfelel a valóságnak. Úgyhogy talán kérhetünk ilyet, hogy nem ezzel kell kezdeni, hogy rögtön az interneten megosztani, és mindenkinek a tudomására hozni, hogy szerintük mi történt, hanem először a rendőrséget kell felkeresni, és majd utána, hogyha megtörtént a nyomozás, és mindenféleképpen úgy érzi, hogy ezt nem tudja magába tartani, és mindenről ki kell írni a Facebookra, akkor úgy tegye, hogy az egyrészt becsületet sértő ne legyen,
2: igen,
3: másrészt pedig ne legyen alkalmas arra, hogy félrevezessen sok-sok embert, mert utána már ez így maradt. Tehát
2: persze.
3: Egy példa, igen, ha valakivel kapcsolatban bejött, hogy kabátlopó, és kiderül, hogy közel nem volt hozzá, ott se volt, évek múlva is az lesz rajta majd a bélyeg, hogy jó, az a kabátlopó ember.
2: Igen, valami kabátlopási ügybe kell.
3: Valami kabátlopás, pontosan, bár igen, nem igen. Történt semmi, de ez így marad meg.
2: Igen.
3: Ugyanakkor térjünk vissza a valódi bűncselekményekre. Van nálunk folyamatban egy csalássorozat, online csalássorozat, hiszen annyit beszéltünk már az online csalásokról. Ez az a fajta, amikor az elkövető már cégeket is hoz létre, és ilyen kamu fiktív cégekkel tud más embereket, vagy akár más cégeket is becsapni. És ez az mi elkövetőnk, ez széles tárházzal rendelkezett, tehát árult nagy mennyiségben cukrot, étolajat, cipőt, de volt, hogy megrendelt légkondicionál eszközöket nagy mennyiségben, több millió fontos tételbe, azt meg egyszer nem fizette ki, tehát gyakorlatilag ő mindent csinált, és több 10 milliós kárt okozott.
2: Fú.
3: És júliusban volt az utolsó ilyen bűncselekmény elkövetése, már tart a nyomozás, és még menet közben ő azért miért követett különböző ilyen csalásokat. Felkutattuk először az általa elmondott lakcímen, ami nem Cegléd, hanem tőlünk jóval messzebb levő lakcímről beszélünk, nem volt, kiderült, hogy már régi után elköltözött, nem tudtuk, hogy hol van a mostani lakóhelye, viszont sikerült becserkésztünk, és a múlt héten, szerdai napon őrizetbe is vettük ezt a notarikus csalót, majd a beszerzett bizonyítékok alapján a ügyészség indítványozta a letartóztatását, és pénteken a Budakörnyéki Járási Bíróság el is rendelte, úgyhogy remélhetőleg most már a börtönből nem fog tudni különböző csalásokat elkövetni, bízunk benne, hogy így is marad. Illetve amikor megpróbáltuk elszámoltatni, akkor elmondta, hogy hát ő inkább szeretne írásban vallomást tenni, és nem kíván velünk beszélni. Börtönben erre is lehetősége van, hiszen hát az kinekizőt meg tudja írni a vallomását. Meglátjuk, hogy ezt az ügyet milyen gyorsan tudjuk most már így befejezni, hiszen minden adott hozzá megvan az emberünk is. Több tízre emberi csalásról van szó, és remélhetőleg ennek az ügynek is pontot tudtunk tenni így a végére.
2: Jaj, de jó. Hát igen, az online térben észnél kell lenni. Hát van, amikor a rendőrségnek adják ki magukat egyesek, és akkor persze mindenki azt mondja, hogy hát akkor minden rendben, akkor együtt fogok működni, és aztán a végén akár több millió forintja is bánhatja ezt.
3: Mindent kitalálnak az emberek, tehát mindent, az unokázós csalóktól kezdve, igen, az áruvásárlással kapcsolatos csalásokig, mindent. Tehát észnél kell lenni, és nagyon, tehát ha elmondtuk a legelején azt, hogy kételkedve kell elfogadni az online térben megjelenő információkat, akkor ugyanígy igaz ez bármilyen hirdetésre, vagy bármilyen kapcsolatfelvételre. Ez az online tér, ez nagy szabadságot biztosít az elkövetők számára.
2: Sajnos
3: az állampolgárok erre nincsenek felkészülve. Hajlamos mindenki elhinni azt, amit az online térben olvas, vagy hall, vagy lát. Pedig nagy része, ennyugodtan elmutatom, hiszen mi ezt tapasztaljuk, nagy része nem úgy történik, ahogy az le van írva.
2: Igen, igen. Kábítószer fronton mennyire voltak nagy csaták most a múlt héten?
3: Mindig van, a héten is volt több olyan fogás, amikor a gépjármű vezetővel szemben derült ki, hogy kábítószert fogyasztott. Telepi napin is pont intézkedtünk kábítószerfogyasztóval kapcsolatban. Előtte való nap szintén volt este kábítószerfogyasztóval kapcsolatban intézkedés. Haladunk a Lenini úton a régi mondás szerint, úgyhogy remélhetőleg mondom szeptember hónapban már azért arról is be tudunk majd számolni, hogy az adatok alapján eljutottunk a kábítószer, egyes kábítószer kereskedőkig is, ezt majd szeptember végén majd elmondjuk.
2: Jó, jó, legyen úgy. És ha már itt a gépkocsik szóba kerültek, nézzük a közlekedési helyzetet. Múlt héten 6 balesetről kellett beszámolnunk, most valamivel kevesebb, 4 baleset, és hát szerencsére most is elmondhatjuk, hogy súlyos sérülés nem történt az útjainkon, ugye?
3: Így van, volt sérült, de csak könnyű sérülés keletkezett, szerencsére súlyos, vagy annál súlyosabb, akár halál nem. Azt el kell mondanom, hogy a 4 balesetből 2 esetben anyagi káros sérülés volt. Itt mind a 2 esetben személygépkocsik ütköztek egymással, de általában a figyelmetlenség, vagy mi akár más? A közlekedési szabályok egyértelműen be nem tartása az oka annak, hogy az autók ütköznek. Ugyanakkor a másik 2 esetben ott egy-egy személy megsérült, mind a 2 esetben a személygépkocsi ütött el vagy egy gyalogost, vagy a másik esetben egy kerékpárost. Aha. Itt is a figyelmetlenség vagy a közúti jelzőtábla utasításnak az egyértelműben nem tartása volt a baleset oka, vagy illetve a gyalogos esetében ott pedig a időjárási viszonylag nem megfelelő vezetés volt az, ami okozta a balesetet. Hát megint elmondhatjuk, mint mindig, minden egyes héten, hogy kellő figyelemmel, odafigyeléssel és a szabályok betartásával ezeket a baleseteket mind el lehetett volna kerülni.
2: Bizony.
3: Hiszen mindegyiknél a baleset oka egyértelmű figyelmetlenség, vagy tudatosan a szabályban nem tartása.
2: Igen.
3: És ezek így megelőzhetőek lennének.
2: Pontosan. Ugye most már van egy kis tapasztalat a tanévkezdéssel is, és hát ez mit mutat? Azért egy hét már jól eltelt, több mint egy hét. Kezdik megszokni az emberek, hogy reggel és kora délután egy picit megbolondul a város?
3: Talán igen. Hát most már reggel a kollégáim arról számoltak be, hogy reggel már nem kell annyit beavatkozni a közlekedésbe, attól függetlenül ott vannak, figyelnek, tehát kezdik az állampolgárok is ezt a fajta ritmust felvenni. Ez nagyon jó, mert utána már ezzel nincsen probléma, hiszen éveken keresztül ez így működött.
2: Igen.
3: Délután is viszonylagos türelemmel viselik azt, hogy többet kell várni, nagyobb a sor. Például a tennapi napon is a Rákóczi út Széchenyi kereszteződésébe, itt azért hatalmas forgalommal föltorlódtak a járművek, de mindenki szépen várt, hogy majd csak sorra kerül. Ha ott vannak a kollégáink a helyszín közelében, és látják, hogy be kell avatkozni, akkor természetesen karos rendőri irányítással beavatkoznak, és segítik, hogy zökkenőmentesen lemenjen ez a nagyobb forgalom. a nap többi részében viszont általában nyugalom van, tehát nincs ilyen probléma.
2: Igen, ne is nagyon legyen, hál' Istennek. No, hát akkor maradjunk most ennyiben. Ez volt az elmúlt hét legfontosabb eseményeinek összefoglalója rendőri szempontból. Természetesen a következő héten innen folytatjuk, megnézzük, hogy ez a hét vajon mennyi munkát ad majd rendőreinknek. Karasz Csabának nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor találkozunk legközelebb is. Szervusz Csaba!
3: Én Gábor, szervusz, viszont hallásra!

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lassan bizony vége az első órának itt a szerda esti beszélgetős műsorban, de én azért maradok végig, annyira, hogy a Maradunk végig című dallal búcsúzom. Curtis és Charlie 2023-as felvétele szól tehát itt az óra végén, a következő órában pedig folytatjuk Egészségünkre című sorozatunkat a 47. résszel, mint említettem, és dr. Szabó Ivettel az iskola kezdés egészségügyi vonatkozásairól esik majd szó. Na, szóval érdemes lesz velünk maradni a következő 60 percre is.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Hidegfront érkezik esőben, lehűléssel. Megkezdte a munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Ismét lángol a Hortobágyi Nemzeti Park. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1 000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthonügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét és megnevezze a felelősöket. Komoly változások jöhetnek a győri autóiparban. Évvégén jogutód nélkül bezár egy helyi beszállító, amely prémium autókhoz készített alkatrészeket. 500 ember veszíti el a munkahelyét. A dolgozók érdekképviselete és a győri önkormányzat már azon dolgozik, hogy az érintett munkavállalók minél hamarabb új munkahelyet találjanak. A Volkswagen csoport összesen 100 ezer munkahelyet szüntet meg a következő években, de a győri Audi gyár bezárását nem tervezik. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézy Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására, a kirívó gyors

0: Mikolaivban és Odesszában hadipari üzemeket, logisztikai központokat és kikötői létesítményeket támadott. Halálos vonatbaleset történt Közép-Lengyelországban. Egy ember meghalt, többen megsérültek. Egy Intercity és egy betonkeverő teherautó ütközött össze. 7 embert kellett kórházba vinni, köztük a teherautó sofőrjét és a mozdonyvezetőt.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön a front mögött változóan felhős, napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor. A szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21 és 29 fokig melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ez volt Félix Jén és Sauzi közös felvétele a Walk With Me című dal 2024-ből. Ezzel indult a szerda esti beszélgetős műsor második órája. Most még Diaz Menta Méreg című 2026-os friss felvételét is meghallgatjuk, de azért méregről nem lesz szó. Néha kicsit mérgesek vagyunk itt a névkezdéskor, gondolom a szülők ezt alá is írhatják, de hogy egyéb más egészségügyi vonatkozásai vannak-e a tanévkezdésnek, az is ki fog majd derülni egészségünkre című sorozatunkból. Jöjjön tehát Diaz Menta felvétele, és utána pedig a beszélgetés.

0: senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
2: Az iskola kezdés bizony nem kis kihívás, fizikailag is, meg hát lelkileg is megviseli a gyerekeket nem egyszer. Hogyan kell ezt kezelni, hogyan tud egy szülő hatékonyan hozzányúlni ehhez a problémához? Na hát többek között ilyenekről esik szó a következő percekben. Jön dr. Szabó Ivett, és jön Egészségünkre című sorozatunk aktuális része, úgyhogy érdemes lesz odafigyelni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, jöjjön tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 47. része. Most is dr. Szabó Ivettel fogunk beszélgetni, most éppen telefonvonalon, ez dobta az élet, de természetesen sok hasznos információ el fog hangozni a következő percekben, érdemes lesz ránk figyelni. Nagy szeretettel köszöntelek innen a stúdióból, Ivett, szervusz!
3: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: A témánk pedig az iskola kezdés lesz, mert igenis nem csak pedagógiai vonatkozásai vannak ennek, hanem akár egészségügyi vonatkozásai is, és most ezeket vesszük gorcső alá egy kicsit. Tulajdonképpen milyen egészségügyi kihívásokat hozhat egy szeptember 1-e egy tanévkezdés, akár a szülők, akár a gyerekek számára?
3: Azt gondolom, hogy egy fontos és nagyon sok család életében jelenlévő élethelyzet, és elképzelhető, hogy problémákat is hozhat maguk után. És hát ugye múlt alkalommal talán arról beszélgettünk, hogy itt hogyan készüljünk fel az őszre, immunrendszerileg vagy egészségileg, hogyan erre a helyzetre. És hát azért ősszel óhatatlanul új rendszerek is indulnak, ami azért jelenthet kihívást így a családnak.
2: Igen,
3: meg a gyerekeknek is.
2: Így van, akár fizikailag is, és akár lelkileg is, ugye ez egy teljesen más helyzet, és egyik napról a másikra jön, és talán ez is a nehézsége.
3: Így van, és nagyon jó, hogy így fogalmaztad, mert azért ez az állapotváltozás, ez mind a testi egészségünkre és a mentális egészségünkre is hatással lehet, és a gyermekek életében is, és ezért fontos lehet megnevezni esetleg olyan pontokat, amelyikre érdemes figyeljünk, hogy egyáltalán a gyermekeink egészsége is szolgálja azt, hogy ők jobban vegyék az akadályokat,
2: igen,
3: esetleg vagy jobban teljesítsenek, vagy jobban éljék meg a mindennapokat a következő időszakban.
2: Nézzük ezeket a pontokat, mire figyeljen oda a szülő igazából ilyenkor, főleg akkor, hogyha mondjuk elsős a gyermeke, és eddig még nem is járt iskolába.
3: Hú, hát azért lehet, hogy ez egy külön fejezet lenne, kifejezetten az elsősöknek, mert azért nyilván őnáluk sokkal nagyobb és élesebb lehet a váltás,
2: igen,
3: és hát nagyon fontos az, hogy hogyan készítjük föl őket, hogyan beszélgetünk velük. Pontosan az, hogy ne azt éljék, hogy augusztus 31-ig teljesen másról szólt az életünk, szeptember 1-től meg minden megváltozik. Ugye változás az életünk része, gyerekekben, felnőttekben, és azért mi szülőként sokat tudunk segíteni, hogy ezeket az akadályokat könnyebben vegyük. Én most életmódorvosként inkább nem feltétlenül a pszichológiai vonalat céloznám meg, hanem olyan dolgokat, amit tényleg az egészséges működést összességében jobban tudják támogatni, és itt 2-3 nagyobb pontot hoznék, amiben esetleg belemehetünk jobban.
2: Jó.
3: Az egyik, ami megkönnyítheti biztonságot ad, kiszámíthatóságot, kevesebb stresszt, mind a gyermek, mind a szülőknek a szempontjából, tehát család szempontjából is, hogyha van megfelelő napi rutinunk.
2: Igen.
3: És a megfelelő napi rutin, ami ad egy keretet a napnak, kiszámíthatóvá teszi. Fontos azt is tudnunk, hogy minél több rutinunk van, annál kevesebbet kell gyorsan, hirtelen döntenünk. Ugye ez jó, hogyha értjük, hogy a nap végére azért minél több stressz, minél több döntési helyzet van, ez lehet egészen apró döntés is.
2: Persze.
3: Mindennapos döntés, hogy melyik cipőt vegyem föl, vagy hogy öltöztessem föl a gyermekemet, az egy nap végére, ahogy fáradunk, ez a döntési energiánk, az csökken.
2: Persze.
3: És minél több rutinunk van, minél többet tudunk így megszokásból elvégezni, annál kevesebb döntést kell hoznunk a nap végére.
2: Igen.
3: Az is fontos, hogy a rutinokban azért legyen egy kellő rugalmasság, mert az is lehet egy stresszforrás, hogyha túlzottan, szigorúan, percre pontosan szeretnénk a napokat. Tehát egy jó rutin, egy-két olyan fixen bevésett szokással vagy ponttal, de kellő rugalmassággal kezelve, és ezen belül én azt mondanám, hogy a reggelnek érdemes, hogyha egy megfelelő rutinja van, hogy a gyermek is tudja, hogy miután mi következik, mikor kell fölkelni, utána hogyan jön a tisztálkodás, az átöltözés, legyen tényleg egy kiszámíthatósága, és a délután meg a kora esténk is így legyen, az pedig már az elalvás segítéséhez is hozzá fog járulni, és ez lesz a következő nagy pont, amire nagyon fontos figyelnünk, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás mennyisége az meglegyen a gyermeknek.
2: Ugyan.
3: És itt azt gondolom, hogy itt a mennyiségeket érdemes pontosan megadni, mert azért beszélgettünk ugye eddig a felnőttekről, ahol ott 7-9 órát beszéltünk. Hát nyilvánvalóan életkor szerint ez más lesz. Egy 6-12 éves gyermeknek 9-12 óra alvási igénye van általában, egy 13-18 évesnek meg 8-10 óra. És én azt gondolom, hogy sokan, hogyha ebbe belegondolunk, hogy ez mit jelent, hogy hány órakor feküdjünk le, mennyit kéne aludni.
2: Bizony.
3: Én azt hiszem, hogy itt azért sok esetben hiányosság alakulhat ki.
2: Ugyan.
3: Tehát, hogy meglepő tud lenni, hogy azért a 9 óra meg a 10 óra alvás mennyiség az mit jelent, és hogyha belenézünk és mögé nézünk, akkor lehet, hogy ez sok gyermek nem teljesíti, és nagyon érdemes ezen elgondolkozni, főleg, hogyha azt tapasztaljuk, hogyha tartósan kimerült, fáradt, nem tud koncentrálni a gyermek, azt gondoljuk, hogy tanulási nehézsége van, első körben nézzük meg az alvás minőségét, alvás mennyiségét, mert lehet, hogy nem több tanulási időre, vagy felkészülési időre, vagy külön órára van szüksége, elképzelhető,
2: persze.
3: Nem cáfolom ezt, de nézzük meg, mert lehet, hogy összességében egy kialvatlan, krónikus fáradtsággal állunk szembe.
2: Igen, ugye annak idején mi voltunk az első tévés generáció, mondhatni, akik már televízió mellett nőttek föl, és sokszor felhívták a figyelmünket arra, hogy bizony nem lehet éjszakában nyúlóan tévézni. Néha-néha megengedtek egy-egy olyan filmet, mikor egy izgalmas jó krimi, az Angyal sorozat ment, vagy valami érdekes jó kis film, este 8 órától, még azt néha nagyobb koromban már megengedték, hogy megnézzem, de természetesen ha ilyen nem volt, akkor sipírc az ágyba, és aludni minél többet, és ez már akkor is megvolt. Most pedig, hát ugye a technika már lehetővé teszi, hogy a gyerek akár lehet, hogy lefekszik, mégis a technikával fog foglalkozni, akár a paplan alatt is.
3: Igen, és ez egy nagy problémakör, két fontos pillérét hoztad most be. Uh-huh. Az egyik az, hogy túl azon, hogy ha mondjuk valaki tévézik, vagy digitális eszközt használ, vagy telefonozik, akkor egy probléma az, hogy ezt mondjuk az alvás idejének a rovására teszi.
2: Egyszer.
3: A másik mennyiségileg egyszer, másrészt pedig ugye, amit már beszéltünk többször az alvások kapcsán, hogy ez a kék fény, ez a hideg fény, ami éri a monitor, legyen az tévé, legyen az mobiltelefon, bármilyen okos eszköz, amilyen kék fény bocsát ki magából, az ugye gátolja a melatoninnak a képződését, ami pedig kell nekünk ahhoz, hogy el tudjunk aludni. Úgyhogy nem csak mint időt veszel az alvásból, hanem annak a minőségét is rontja. Arról nem is beszélve, hogy esetleg, ha valami olyan tartalom van, ami nem feltétlen a relaxációt, meg a megnyugvást, a pihenést, a mentális pihenést segíti, aznak külön akár szorongást keltő, vagy izgatottá válnak a gyerekek, és esetleg nem tudnak tovább elaludni, vagy fölriadnak éjszaka. Tehát ez egy halom további problémát tud generálni.
2: Igen, ezekre is oda kell figyelni, és valahogy meggyőzni a gyereket, hogy higgy el, hogy nagyon fontos számára a pihenés, hogy másnap aztán tudjon teljesíteni az iskolában is. Hú.
3: Én azt gondolom, hogy igen, ezt legelőször is ismerjük mi föl ezt a mintázatot, hogy mi jellemző a gyermekünkre, tehát hogy eleve tudjuk azt, hogy vajon nyilván vannak egyéni igények és egyéni szükségletek, nem minden 8 éves gyermeknek van szüksége 12 óra alvásra, ezt így aláírom, de ismerjük föl, hogy neki az az X óra, amit tölt, az vajon ő neki elégséges vagy nem, és ugye ezt úgy fogjuk fölismerni, hogy látjuk, hogy mennyire tudja ő a mindennapjait jól vinni, mennyire aktív, mennyire tud koncentrálni, reggel mikor érkezik meg ugye a felébredés után, tehát hogy vagy még az első 2-3 órát így gyakorlatilag a padra borulva alussza, és az első pont, hogy mi ezt észreljük és ismerjük föl, nézzük meg tényleg teljesen racionálisan, pontosan, hogy hány órát alszik, és ez vajon az én gyermekemnek így elége. És hogyha nem, arra jutunk, és ez egy krónikussá váló állapot, tehát, hogy nem csak, mert egy-egy eset belefér, bárki bele is fordulna, és ezt a szervezet szépen kompenzálni tudja is, de hogyha ez egy mintázat, ez rendszeresen előfordul, tartósan koncentrálási probléma van, aluszékonyság, állandó fáradtság, akkor nyilván alapjaiban van ezzel gond. Na akkor így van, el kell kezdeni beszélgetni. Szülőként nekem a felelősségem az, hogy egyrészt felismerjem, hogy ezzel lehetséges, hogy gond van, és utána ezt a gyermekem felé hogyan fogom kommunikálni, mert nyilvánvalóan ellenállásba fog ez ütközni.
2: Hát
3: tehát ő nem nyilván fogja feltétlenül szeretni, és ő az észérveket nem fogja úgy megérteni. Én azt gondolom, hogy meg lehet a helye a televíziónak, az okos eszköznek és bárminek, limitált ideig,
2: hát
3: és limitált napszakban, és ez nagyon-nagyon fontos, mert törekednünk kell arra, hogy az elalvás, az esti rutin előtti órákban, az elalvás előtt ezek a külső ingerek már őt ne érjék.
2: Az a jó.
3: Nagyon-nagyon fontos, és tudunk sokat segíteni ennek az ellentetjével, ha reggel viszont természetes fény éri. Tehát amíg az iskolába eljutunk, minél több természetes fény legyen, tehát lehetőleg óriási ereje is eredménye van annak, ha mondjuk kerékpárral vagy gyalog megyünk iskolába, és ez idő alatt a természetes fény a reggeli órákban éri a gyermeket. Ez alapozza meg, hogy este az ő melatonin termelése szépen élettanilag elinduljon.
2: Ezekkel
3: sokat tudunk tenni. Így van.
2: Igen.
3: Még egy téma szokott szóba kerülni, az pedig a táplálkozás.
2: Ilyenkor. Nem mindegy. Igen.
3: Igen, és csak így nem részletekbe elveszve, de a szülők szerintem sokszor el tudunk veszni abban, hogy így aztán nyilván nagyon jót szeretnénk a gyermekünknek, és akkor a tökéletesség igényével próbálunk olyan uzsonnás dobozokat összekészíteni, erre óriási fókuszt adni, és ez mind nagyon-nagyon jó egészen addig, ami nem lesz egy plusz stressz, vagy plusz óriási szorongás. Én azt mondom, hogy nyilván nem feltétlen a tökéletesség a cél szeptember 1-én, ezt szépen fokozatosan lehet fejleszteni, mindig valami új dolgot hozzátenni, de a központi lényeg az az legyen, hogy legyen egy kiegyensúlyozott energiaszintet adó táplálkozása a gyermeknek, és ez legyen azért lehetőleg jó minőségű élelmiszerből, friss alapanyagokból, zöldségből, gyümölcsből, és lehetőleg tényleg ne legyen olyan, hogyha nem reggelizik a gyermek, akkor mondjuk délben fog először étkezni, mert ez egy sor kóros folyamatot fog beindítani.
2: Igen, és a közös étkezéseknek is egyébként meg lehet a jelentősége ebben a folyamatban. Ugye, hogy minél többször együtt étkezik a család, az megint csak egy pozitív hatással lehet.
3: Igen, azért ez a hétköznapokban így munka és iskola mellett lehetséges, hogy a vacsora idő az, ami úgy, de én azt gondolom, hogy a legtöbb családnál egy ideális helyzetben ez is szokott lenni, az a közösen eltöltött idő a hétköznapokban, amikor tényleg mindenki egyszerre van jelen, és ezért is mondjuk azt, hogy a vacsora az általában a hétköznapokban többet tud jelenteni, mint egy puszta étkezés.
2: Igen. Na, akkor most egyelőre eddig jutottunk. Lesz ebben a témában még szerintem beszélni valunk bőségesen, és hogyha jönnek újabb ötletek, pontosabban nem ötletek, hanem újabb javaslatok, akkor azokat nagyon szívesen vesszük itt ebben a sorozatban. Most maradjunk ennyiben. Az iskola kezdésnél tehát bizony nagyon sok mindenre oda kell figyelni, elsősorban a gyerekre, és a gyereknek a sokféle igényére, és ezeket tényleg nagyon komolyan kell venni, legalább annyira komolyan, mint amilyen komolyan elmondta most nekünk dr. Szabó Ivett, akinek nagyon szépen köszönjük ezeket a jó tanácsokat, és a szülőknek pedig azt javasoljuk, hogy ezeket fogadják is meg. Ivett, köszönöm szépen, és várom a következő találkozást.
3: Én is köszönöm, és egy záró gondolattal hadd fejezem, mert igen, a gyermekeink szükségletére figyeljünk, és a sajátunkéra is.
2: Arra is
3: mert
2: bizony.
3: Nekik nagyon fontos, hogy mi is jól legyünk, és jól működjünk ebben a rendszerben. Ez legalább annyira fontos, hanem fontosabb, mint az, mert hogy ők milyen példát látnak, és milyen mintát látnak rajtunk keresztül. Úgyhogy köszönöm szépen, szerintem folytassuk majd valamikor ezt a témát, és jó egészséget kívánok.
2: Ivett, köszönjük szépen!

0: változatosan.
1: Kedves hallgatóink, lassan-lassan véget ér a szerda esti beszélgetős műsor, és ahogy az időjárási előrejelzéseket nézzük, lassan-lassan véget ér a nyár is, és jönnek az őszies napok majd. Bizony sokszor beborul majd az ég, és jöhet akár eső is. Hát nálunk már is jön az eső, a Margaret Island eső című dalával köszönöm meg mai figyelmüket. A 2015-ös felvétel zárja tehát a mai műsoromat, és utána pedig jön majd Vörös Nándi természetesen. No, kedves hallgatók, akkor találkozzunk holnap. Holnap csütörtök lesz, tehát a csütörtöki csatangolóval várom majd a kedves hallgatókat. Szatmári Gábor mára búcsúzik, találkozzunk tehát holnap is. Addig is minden jót, viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Újabb 4 milliárd euró érkezhet a korábban befagyasztott uniós pénzekből. Nőtt a magyarok megtakarítása. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az Európai Bizottság egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölte a bizottsági szóvivő. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Ausztria a paksi fenékküszöb építkezés miatt tett bejelentést Brüsszelben. Több szervezet is kifogásolta azt, hogy a beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A TISZÁS politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 000 forint értékű utazási

0: 23, 19 fokról 21, 29 fokig melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Vörös Dándi vagyok, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek és Önök jó esetben válaszolnak, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@ceglitradio.hu-ra, és természetesen a Facebook oldalon is írhatnak, bár itt szokott a legkevesebb üzenet jönni, de azért elmondom, facebook.com/ceglitradio. Egy ismerős témával jövünk, ami azért annyira nem ismerős, mert még csak egyszer vettük elő. Mi volt az olyan kivételes élmény az életében, amiben részesült? Most itt olyanokra gondolunk, hogy amibe valahogy véletlenül keveredett bele, tehát nem azért, mert volt pénze és megvett valamilyen szolgáltatást, hanem azért, mert egy olyan hírességgel keveredett egy társaságba, aki bevitte valahova, érdekes backstage-es élmények, vagy különleges kalandok, ami tényleg pusztán a véletlen folytán alakult úgy, hogy Önnek ebben része lehetett. Úgyhogy ilyen élményekre vagyunk kíváncsiak. Volt már kivételes élményben része? Ez a mai kérdésünk, és mivel már korábban foglalkoztunk ezzel, vannak bent maradt válaszaink is, ezekből most szemezgetek néhányat, és természetesen addig is jöhetnek az új üzenetek, hogyha van ilyen sztoria. Helsinkiből repültem Izlandra pár hónapra babysitterkedni. A gyerekek apukája volt a pilóta, és mivel nem sokan voltak a gépen, így első osztályon utazhattam, plusz landoláskor behívtak a pilóta fülkébe a kokpitre. Ez még a German Wings katasztrófa előtt volt. Hihetetlen élmény volt, tátott szájjal ültem az apuci mellett, az anyuka is az Icelander cégnél dolgozott, akkor még csak oktatóként, és ő többször is elvitt kisgéppel kirándulgatni. Voltunk pár kisebb szigeten is, nagyjából az egész országot láttam felülről az ott töltött idő alatt, írja nekünk Nóri. Nos, tehát ez a lényeg, hogy ilyen sztorikat várunk, ahol igazából teljes véletlenségből úgy alakul, hogy egy privát VIP helyre bejutunk. Egy másik üzenet, Rómában véletlenül egy olyan szállást foglaltunk le, amit magyar apácák üzemeltetnek. Az ottani pap elvitt

minket kocsival a Vatikánba és a bazilika alatt ilyen kis kápolnában tartott magyarul misét, amit a sikeres érettségünkért ajánlott fel. Volt rajtunk kívül a misén még 5-6 magyar ember, szóval nem olyan egyedi, de azért mi nem számítottunk rá, írja nekünk Eszter. Ez is nagyon jó sztori. 2006-ban voltam először Londonban pár napot egy ott dolgozó haveromnál. Teljesen véletlenül a királynő szülinapi buliára érkeztem meg az ottani augusztus 20-a. Ez az ottani augusztus 20-a. Így hatalmas felfordulás volt, de többször is láttam az öreg böskét, ahogy parádéztak a városban. Pár nappal később kimentem Windsorba, és ott meg a kastély udvarán integetett a népnek a rosszból, mert onnan mentek az Ascoti lóversenyre. Nem vagyok egy királyi család rajongó, de érdekes élmény volt, hiszen mégis egy történelmi figura volt már akkor is. Az angolok meg teljes extázisban voltak. Van, akinek ez élet a napja volt, hogy integetett neki a királynő, meg azért voltak anarchista tüntetők is, írja mosolyogva nekünk Hanga, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is. Kedves hallgatók, ilyenekkel, ilyen történetekkel megyünk tovább, és ha önnek is van, küldje el a 0635 925 925-ös SMS számra.

0: Folytatódik a Ceglit hangja az FM 92.5-ön egy már ismerős témával. Volt már kivételes élményben része? Nem olyan élményekre gondolunk itt, amit megfizettünk, és azért volt benne részünk, hanem hogy amikor valamilyen véletlen folytán keveredtünk egy különleges eseménybe. Nos, ezeket várjuk 0635-925-925-ös. Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, így még a már befutott üzenetekkel kezdünk, aztán pedig jönnek majd az újak. Nemzetközi baráti társaságunk van, és egy közeli barátom egy nagy multivállalat globális vezetőjének a fia. Felfoghatatlanul gazdagok, így sokak által nem is ismert old money nyaraló helyekre jutottam el általa néhány kivételes alkalommal. Egyszer egy nagyon eldugott svájci luxus síterepen voltunk, ahol az öreg Calvin Klein sétált ki a szomszéd teraszra. Hát igen, azt mondjuk nem ismerném meg, tehát nem tudom, hogy néz ki maximum az alsónadrágait ismerném föl. Az öreg Calvint azt valószínűleg nem, de biztosan tudták az ottaniak, hogy kiről is van szó, ezért lehetett könnyen beazonosítani. Remek történet, köszönjük szépen, menjünk tovább. Volt szerencsém két egész estét eltölteni egyedül a Nemzeti Operaházban. Munkámat csak este végezhettem, ezért este 11 órától reggel 5-ig megkaptam egy titkos bejárat kulcsait az őröktől, ha kell valami a kocsiból. Valami leírhatatlan érzés volt félhomályában látni azt a csodálatos épületet. Olyan energiák voltak azon a helyen, írja nekünk Dani. Ezt is nagyon szépen köszönjük, egyébként tényleg tök izgalmas lehet. Nekem a másik munkám által vannak olyan bejárásaim Cegléd egy-két területére, ahol azért nem gondolt, hogy meg fogok fordulni. Ezek is izgalmasak, de éjjel az operaházban, mintha egy film alaptémája is lehetne ez. Aztán nézzük tovább. Egészen kiskoromban beülhettem Mihály Schumacher Form 1-es autójába egy kiállításon a Hung Expo-ban. Az az autó volt, amivel egyébként 2000 körüli világbajnoki címet is nyert. Édesapám beszélt a helyi olasz menedzserrel, aki kikérdezett egy Ferrari autós kártyáról, autók végsebessége, hengerűrtartalom, súlya, stb. És mikor meggyőződött a fanatikusságomról, oda kísért az autóhoz és megengedte, hogy beleüljek. Ez ott nyilván senkinek nem volt megengedve, de én kis csillogó szemű alsó tagozatosként egy pillanatra suminak érezhettem magam, írja nekünk Tibor. Hát ezt nagyon irigylem. Azt hiszem, hogy bármilyen Form 1-es autó közelébe kerülni. Én Kimi Räikkönen közelében voltam, egy korábbi versenyautáját járatta meg Pesten, de hát oda mindenki elmehetett, az nem volt ennyire egyedi élmény. Jó volt hallani a motornak a hangját, meg érezni a füstöt, meg a benzingőzt a levegőben, de hát ott azért nagyon sokan voltunk. Ez pedig Tibor élménye, az tényleg annyira egyedi, hogy beülhetett abba a kocsiba, amivel Schumacher vezetett, és aztán világbajnok is lett, hogy hát igen, ezt nagyon irigylem. Egy rövid üzenet még. Teljesen random, egy önkéntes munka által eljutottam a Coldplay koncertjére és az utána tartott afterpartira, ahol ott volt maga Chris Martin is. Ezt pedig Bogi küldte nekünk. Hát ez nem rossz. Menjünk zenélni, nem Coldplay dal jön, de azért jön egy-két zene, aztán pedig folytatjuk ezt az adást, amelyben kivételes élményekkel foglalkozunk.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: kivételes élményekkel foglalkozunk a Ceglét hangja mai adásában. Második alkalommal kerül elő ez a téma, ezért bent maradt üzenetekkel kezdünk a műsor elején, de most már azért szállingóznak az új üzenetek. Ha önnek is van ilyen kivételes élménye, akkor küldje el a 0630 5 92 5 92 5-ös SMS számra, vagy e-mailezhet a kívánság@cegledradio.hu-ra. Együtt ittam Pippa Middletonnal meg az öccsével, James nagy hamis kártyás. Ez onnan derült ki, hogy kártyatrükköket mutogatott, még az én saját paklimmal is, bitang nagy agy a srác. Sajnos minden svájci kaszinóból ki van tiltva, így a kaszinó kifosztás, mint ötlet, hamar porba hullott azon az estén. Hát sajnálom, ide nekünk Kristóf a történetet. Egyébként ez is olyan, hogy milyen kalandokba lehet keveredni, és milyen közvetlenek tudnak lenni ezek a sztárok, ismert emberek. Nem gondolnánk, pedig tényleg. Versenyezhettem ex-Colin McRae Subaru VRC-vel a magyar rally bajnokságon 2003-ban pár versenyen, írja nekünk Péter, hát ez is nagy élmény lehetett. Alapból egy ilyen autóba beülni is nagy élmény lehet, de hogy még versenyen is indulhattál, az különösen extrává teszi. Köszönjük az üzenetet. Aztán van egy kis szerény progmetal zenekarom. 2023-ban a Ballet for My Valentine minket választott előzenekarnak a Salzburgi arénába. Végtelen kaja pia meg a gyerekkori egyik kedvencemmel együtt töltött nap. Elképesztő szakemberek adták alánk az elképesztően profi cuccokat, brutális élmény volt, ezt írta nekünk Attila. Hát igen, nem csodálkozom. Én annyira metalban nem mozogtam otthon régebben, de a zenekart ismerem természetesen, hát biztos, hogy nagy élmény lehetett. Ez olyan, mint amikor én, jó persze mi bulikat szerveztünk, és egy nagyon nagy bulit sikerült csinálnunk egyébként Abonyban, egy nyári strandpartit, és az egyik kedvenc hazai DJ-m, DJ Ludmilla, a Fruzsi, el tudott jönni az egyik rendezvényünkre, egyébként ez volt a legnagyobb nézőszámmal rendelkező eseményünk ever, tehát ott 600 fő vett jegyet a bulinkra, és hát amikor így fölfogtam, hogy én zenélek azelőtt, aki miatt nagyjából elkezdtem zenélni, meg példaképek voltak, hát az nekem is nagy élmény volt, hogy felvezethettem, és közös képek készültek, szóval azóta is nagyon jó a kapcsolat vele, hogyha bárhol bulit tart, most egyébként hamarosan lesz is Budapesten neki bulia, akkor egy pár üzenetváltás után mindig tudunk találkozni, és legutóbb egy hajón pizzáztunk együtt. Na mindegy, nem akarok dicsekedni, csak hát ez is egy kivételes élmény, amiben nekem volt részem. Magyarországon látható teljes napfogyatkozást a főnök szobájához tartozó erkéről együtt néztük a feleségével. Sajnos ő már nem él a következő teljes napfogyatkozásig, meg már én nem fogok élni. Hát igen, az nem most lesz, valamikor 2080 környékén, hogyha jól emlékszem. De igen, hogyha egy ilyen privát helyen tudod megnézni a napfogyatkozást, ráadásul a teljest, na az azért biztos, hogy emlékezetes pillanat volt. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, még egy blokkra visszajövünk ebben az órában, de ne aggódjanak, kivételes élményekről fog szólni a teljes második órája is a Ceglét hangjának, úgyhogy maradjanak velünk, és hogyha van kedvük, küldjenek üzenetet 0630 5 92 5 92 5-ös.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Mindjárt az első óra végéhez érünk, kedves hallgatók, de azért senki ne aggódjon, mert a következőben is a kivételes élményekről fog szólni a Ceglit hangja mai adása. A második alkalommal vesszük elő a témát, és régi üzeneteink is vannak, most már csak kettő, és azután pedig érkeznek a ma küldött üzenetek. Szerencsére ezek is vannak szép számmal, még az is lehet, hogy három adásos lesz ez a műsor, de majd kiderül, menjünk tovább a meglévőkkel. Egyszer nyaraltunk Nagybörzsönyben és a vendégház szomszédjában lévő házban, valamiért volt három nagy és vagy 40 kismacska. Átjöttek a kerítés alatt, és kb. Mindenhol kis cicák voltak. Magukhoz képest meglepően barátságosak, egyik se karmolt harapott, mondjuk loptak a grillből egy kolbászt, de ennek ellenére nagyon cukik voltak. Írja nekünk Vivi, hát az amúgy nagy élmény lehet, amikor 40 cica megjelenik a kertben, és így lehet velük játszani. Én legutóbb a Felső-Lajosi Vadasparkban éreztem ezt, ahol gyakorlatilag annyi pici nyuszi volt, hogy de tényleg nem csak a normál nyuszik, hanem a tényleg baba nyuszik, vagy 40-en, de lehet, hogy még többen, és azt éreztem, hogy úgy befeküdnék közéjük, hogy csak ugrándozzanak rajtam, aztán persze nem tudom higiéniailag ez mennyire jó ötlet, nem is tettem meg végül, minden esetre nagyon édesek voltak, ahogy a cicák is azok lehettek. Én 2008-ban nyertem egy chicagói utat két személy részére, 10 nap, még a hotel elé is limozinnal vittek minket, fizették a repülőt, a szállást, nekünk csak költőpénzt kellett vinni magunkkal, ez pedig Lili írta nekünk, hát ez komoly. Alapból az, hogy Chicago, hogy 10 napos, hogy limuzin, és gyakorlatilag a szállás is fizetve van, meg a repülő, tökéletes, a költőpénzt meg persze, hát, amit az ember venni akar, azért azt legalább biztosítsa magának, de ez nagy élmény lehetett, gratulálok hozzá, és most már új üzenet jön, ez ma érkezett már, kedves hallgatók. Édesapám munkája miatt körbevezettek minket a parlamentben, az Erkélyre is kimehettünk, ahová látogatók amúgy nem. Egyszer nyertünk egy földközi tengeri hajóutat, all inclusive, a repülőt is állták. Jó volt, a bárok, éttermek választéka, faragott gyümölcsök, jégszobrok, részben értelmetlen hivalkodás. Nekem az akkor is, meg most is elég luxus volt, bár most már össze tudnám szedni rá a pénzt, külföldön élek egyébként. Egyébként a hajóutaktól én mindig visszajogtam egy kicsit, nem tudom, hogy rossz hatással volt-e rám a Titanic, vagy nem tudom miért, de én azért úgy elmenni hajózni, hogy mindenhol csak víz van körülöttem, én azért attól tartanék, de egy ilyen balatoni hajókázást még azt mondom, szívesen bevállalok, valamiért nem érzem jól magam, hogyha nagy mélység van alattam. Nézzük még egyet, Korzika VRC rallin voltam fotózgatni, mint hobbi fotós, az utolsó nap találtam egy média badge-et, amivel bementem a VIP-be. A díjátadó után, mikor jöttek ki a versenyzők, Szebo Gier nekem adta oda a kupát, hogy fogjam meg, amíg átmásznak a kordonon. Ez egyébként nagy élmény, egy kicsit fogd már meg ezt a kupát, miért is te tennéd meg? Azért ez is remek lehetett. Kedves hallgatók, a következő órában is folytatjuk ezt a témát, különleges VIP élményeket várunk, amikbe csak úgy belekeveredtek, néhány zene és a hírek után folytatódik a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Ki a sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A TISZÁS politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400.000 forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek.
1: Az időjárásról.
6: Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Cegléd hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, továbbra is ugyanazok az elérhetőségeink, SMS számunk 0635 925 925-ös, e-mail címünk pedig kívánság@cegledradio.hu. És már megyünk is tovább, a témánk ugye nem más, mint hogy volt-e már kivételes élményben része, második alkalommal foglalkozunk ezzel, most már az új üzenetek ideje jött el, és ön is elküldheti nekünk, hogyha volt olyasmi élményben része, amihez nem feltétlenül azért fér hozzá, mert kifizették, hanem inkább valahogy úgy alakult egy véletlen folytán, hogy valaki ismert valakit, és így bevitte önöket egy helyre. Nézzünk rá pár példát. Új-Zélandon random melókat vállaltam, és így keveredtem egy Maroon 5 koncertre, ahol a backstage-ben lepacsizhattam a teljes zenekarral. Elég szürreális volt, írja nekünk Jászmin. Hát elhiszem, eleve Új-Zélandon lenni sem olyan rossz, aztán a Maroon 5-ot sem vetem meg, úgyhogy biztos, hogy nagyon jó lehetett a koncert is, de a backstage-ben lepacsizni velük az meg teljesen kész. Nekem ugyebár sok ilyen sztorim van, mi a rádió által sok-sok fesztiválra eljutottunk annak idején, és ezért sok mindenkihez közel kerülhettünk, de ne kevés volt benne a nemzetközi sztár, azt azért hozzá kell tenni, de a hazaiaknak is nagyon tudok örülni. Apum viszonylag magasrangú katonatiszt volt, alezredes raktárparancsnok, és a nyári szünetben sokszor bevitt a munkahelyére. Ott aztán volt minden fénymásoló, PC Pac-Man-nel, akkor a Commodore 64-nél jobb gépe senkinek sem volt még. Vittek mindenféle katonai járművel, lánctalpassal meg ilyenek. Menő volt ezeket mesélni a suliban, egyébként nem lettem militáris, tehát nem lett katona végül, azt írja az üzenetküldő, aki Dániel névre hallgat, és köszönjük Daninak, hogy elküldte ezt nekünk, amikor hát tulajdonképpen még minden kezdetleges volt, és alig voltak számítógépek, akkor egy fénymásoló látványa is nagy tud lenni, szóval ezt elhiszem, meg olyan PC, mint Pac-Man van. Vajon minek kell ez a katonaságnak, az viszont felmerül ez a kérdés. Na mindegy. Lehet, hogy ez nem olyan nagy szám, de nekem maradandó élmény. Általános iskolás koromban szerelmes voltam Mike Shinodába a Linkin Parkból. Aztán évekig nem nagyon követtem őket, de 15 év után a Volt Fesztiválon elmentem a koncertjükre, mert azért mégiscsak hosszú évekig hallgattam, szerettem őket. A koncerten nem elől álltunk, hanem középen a kordon mellett. Az In The End alatt Mike lejött a színpadról, és pont mellettünk felállt a kordonra, ahol több embernek is megfogta a kezét. Annyira közel álltam, hogy az én kezemet többször is megfogta, és volt olyan szituáció, amikor csak az én kezemet fogta. Ezután én 20 percig bőgtem a koncert alatt, de

0: nekem ez akkora hihetetlen élmény volt, hogy a 15 évvel ezelőtti szerelmemmel végül találkozhattam, és ennyire közel kerülhettem hozzá, írja nekünk Fanni, és hát aztán különösen megnőtt ennek a koncertnek a jelentősége, hiszen nem sokkal később, ezt már én teszem hozzá, nem sokkal később Chester az énekes öngyilkos lett, és megszűnt a Linkin Park akkori formája. Azóta most már újra alakultak, és most már egy hölgy énekel benne, de minden esetre Magyarországon ez volt az utolsó koncert, ez a Volt Fesztiválos. Mi is gondolkodtunk rajta, hogy menjünk, mert mégiscsak Linkin Park, és végül nem mentünk el, hát soha vissza nem térő alkalom lehetett volna, hogyha akkor jól döntünk, és neked nagyon nagy mázlid volt, hogy ott voltál. Köszönjük szépen, hogy ezt megosztottad, és hamarosan más emberek történeteivel folytatjuk néhány zene után.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Folytatódik a Ceglét hangja, kedves hallgatók, méghozzá kivételes élményekkel, ez a második adásunk ebből a témából, de úgy látom, hogy lesz még, mert rengeteg üzenet érkezik folyamatosan, de ha ön is elküldeni, megteheti a 0635-92-92-ös SMS számra. Egy-két éve volt valami fővárosi szavazás, és ott nyertem egy lehetőséget, hogy éjszaka lemehettünk a metróba, és ott egy vezetett sétán vehettünk részt. Deák 2-es metróból indultunk, ott amúgy van egy kis múzeum eldugva, de nem látogatható sajnos a hétköznapokban. Plusz egy bunkerbe is levittek minket, aztán a Kossuth téren jöttünk fel a felszínre, jóboli volt a metrósinek között sétálgatni, azért elég ritkán van ilyenre lehetőség. Hát én emlékszem, mikor a Control című filmet megnéztem annak idején, hát nem ma volt, akkor nagyon izgatta a fantáziámat, hogy milyen lehet ott mászkálni a sinek között, akár éjszaka vagy bármikor, bár a metróban szinte mindegy, hogy éjszaka van-e, hiszen amúgy is sötét van. Minden esetre ez tényleg egyedi élmény lehetett, tök jó. Egy másik üzenet, interjút készíthettem a Trónok harca egyik főszereplőjével, mert valami csoda folytán én jelentkeztem rá elsőként, teljesen szürreális élmény volt. Ezt egyébként Anett küldte nekünk, hát ez tényleg elképesztő. Lehet kár, hogy nem írtad meg, hogy melyik főszereplőjével. Ebéd Barack Obamával. Művészként a föld beutazása ingyen, tulajdonképpen pénzt keresve, ugyebár. Ennél kicsit több infót kérünk, legalább egy keresztnevet írhattál volna, ez nagyon izgalmasnak tűnik. Hát igen, Ebéd Barack Obamával. Gratulálok hozzá. Időnként szoktam látni az olimpiai lángot testközelből, amikor a nyári vagy téli olimpiára viszik, ezt pedig Panni írta nekünk. Amúgy ez is jó élmény, én még nem láttam, úgyhogy szívesen megnézném, hogy futnak vele. Erre nem is olyan régen talán lett volna lehetőség, de valahogy elszalasztottam, úgyhogy hát sajnáltam is. Gyerekként utaztam anno a Malév Business Class osztályán, ez akkor hatalmas élmény volt. Volt szerencsém egy ünnepség keretében találkozni Bartolomaios pátriárkával, remélem jól mondom, személyesen, aki az ortodox keresztény egyház vezetője, vagyis ortodox egyház pápája. Gyerekként jártam az esztergomi Suzuki gyárban, gyárlátogatás keretében. Ez így három élmény amúgy együtt nagyon jól mutat. Egyiket sem mondhatom el magamról. Bár én jártam esztergomba iskolába, és a Suzuki gyár mellett rendszeresen elhaladt a vonat, de azt el kell, hogy mondjam, hogy sosem jártam bent. 32 országban voltam zenélni, és ezekben az országokban nagyrészt olyan helyeken, ahova egyszerű turista sose fog bejutni, például Ausztráliában, a buszban 3 órára minden civilizációtól egy illegál psytrance party, vagy amikor Brazíliában, a Favelákban zenéltem egy szintén illegál bulin, ahol kokóval akartak fizetni, vagy amikor valahol Tennessee-ben, Észak-Karolina határán az erdőben egy kelta sárkány kultuszos arcokkal eszideztem. Van szinte bármennyi ilyen sztorim. Néhol a szavakat sem tudtam követni, de nagyon szépen köszönjük egyébként Martin üzenetét. Ezek szerint DJ voltál, ha jól értelmeztem, és mindenféle bulikon megfordultál Amerikában is, mármint úgy értem, hogy tényleg Észak- és Dél-Amerikában is, meg ki tudja, hogy 32 országot mondasz, akkor az biztos, hogy nagyon izgalmas volt. Gratulálunk hozzá, hogyha önnek is van ilyen élménye, vagy ehhez hasonló, akkor küldje el nekünk a 0630-592-92-5-re.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92-5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, még kettő blokk van hátra a mai műsorból, de még rengeteg üzenetünk, így azt kell, hogy mondjam, hogy aki esetleg nem fér bele a mai műsorban, ne aggódjon, harmadszor is fogunk majd ezzel a témával foglalkozni, ami nem más, mint hogy volt-e már kivételes élményben része. 2003-2004 volt, gimis csapattal egy Európai Uniós versenyen vettünk részt a Kampunában, ahol egyszer csak kapott minden csapat egy olyan feladatot, hogy hozzon egy celebet, aki ott helyben elmondja, miért fontos a csatlakozás. A mai napig nem értem, hogy hogy gondolták a szervezők, egy rakat vidéki gimis szélet szét a környéken, majd rohant át az RTL Klub székházába, majd mindenki celebeket vadászott. Mi Alföldi Zolit állítottuk meg, aki mondta, hogy persze szívesen átjön velünk, de nincs sok ideje, így ha nem gond, autóval jönne, ha gondoljuk, visszavisz minket a Kampunába. Eszméletlen jó fej volt, mindenkinél hemzsegtek az RTL-es arcok a versenyen, nagyon szürreális volt. Egyébként ez egy tök jó feladat, nagyon talpra esett dolog szerintem. Ha már ott vagytok Pesten, találjatok egy celebet. Tök jó. Következő Robert rövid üzenete. DJ Oti koncerten tavaly fel-upgrade-elték a jegyünket a küzdőtérről a VIP-re. Óriási meglepetés volt. Hoppá, azt hiszem, hogy hasonló cipőben járunk, és lehet, hogy el fogom venni a kedvedet egy kicsit ettől az egésztől, de velünk is ugyanezt történt, és én másra gyanakszom, más van itt a háttérben szerintem, persze ez csak egy tipp. Ugyanezt történt, megvettük a DJ Oti koncertre a jegyeket, és egyszer csak láttuk azt, hogy a jegyeink megváltoznak, mármint küldenek újakat, és az már VIP jegy, méghozzá egy ilyen teraszra. Úgyhogy szerintem itt az történt valójában, egyébként nem volt rossz a teraszról sem, de én jobban örültem volna a küzdőtérnek, én mindig ott szeretek lenni a tömegben, bár amekkora tömeg volt, itt nem lehetett közlekedni. Emlékszem, hogy ezen a bulin mi elmentünk pizzáért, és 40 perc volt, elindultunk, megvettük, és mire visszaértünk, a kb. 150 méteres távot 40 perc alatt tettük meg, akkora volt a tömeg, viszont nagyon örültek a pizzának a barátaink. Nem ez a lényeg, szerintem az történhetett ezen a bulin, hogy túl sok jegyet adtok el a küzdőtérre, és a VIP-be még maradt. Tehát megtelt a lenti rész, a VIP-k meg még hát egy részük üres volt, ezért néhány kijelölt szemét, és ehhez végül is kellett a szerencse, ezek szerint titeket is, meg minket is, felsoroltak a VIP-be, hogy ott is feltöltsük a teret, és egy még több küzdőteres jegyet tudnak eladni, hogyha minket, a korán jegyvásárlókat fel-upgrade-elnek, ahogy te fogalmaztál, és felmehettünk így a fönti részre. Szerintem ez történt, de a mai napig nem vagyunk benne biztosak, az biztos, hogy mi is tökre örültünk neki, hogy nem a tömegből, hanem egy VIP részlegből, amire amúgy valószínűleg nem költöttünk volna, de fel-upgrade-elték a jegyünket, maradjunk most már ennél a fogalomnál. De köszönjük szépen, hogy írtál, és egyébként, hogy eszembe jutottál ezt a bulit, tényleg nagyon jó volt. Hamarosan folytatjuk, még egy utolsó blokkra visszajövünk ma, kedves hallgatók, aztán mondom, senki ne aggódjon, ha esetleg nem fér bele az üzenete, akkor természetesen a következő adásban sort kerítünk erre, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, de ezt már a Ceglét hangjánál megszokhatták.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Elérkeztünk a műsorunk végéhez, kedves hallgatók, a mai Ceglét hangjában kivételes élményekről számoltak be a kedves hallgatóink, és hát remélem, hogy önök is elküldték, ha van ilyen élményünk, de ha nem, még mindig elküldhetik, mert lesz egy harmadik adás ebből a témából. Olyan népszerű volt szerencsére, hogy még folytatjuk, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, de nézzük addig is, hogy kik férnek még bele a mai adásba. Egyetemistaként kiválasztottak egy külföldi ösztöndíjas újságíró kurzusra, ahol a világszinten ismert amerikai újságírók tartottak órákat, és nagyon elit hangulatú volt az egész. Amúgy elméletben megfeleltem a feltételeknek, de én voltam az egyetlen olyan résztvevő, aki csak diák volt. A többiek is fiatalok voltak, de ők nívós helyeken dolgoztak már újságíróként. Kicsit imposztornak is éreztem magam, de fantasztikus élmény volt, kirángatott a depressziómból. Ezt Martin írta nekünk, de nem ugyanaz a Martin, akivel az előbb már foglalkoztunk, teljesen véletlenül két Martin következett egymás után. Egyiptomban bárhová bemehetsz, ha adsz egy 50-est a megfelelő embernek. Két srác felmászott a piramis tetejére, pedig ha valami tilos ott, akkor ez az. A haverom is ment volna, de én azért féltem a magasságtól, így nem tettük meg, írja nekünk Milán. Aztán 2011-ben a Magyar Nagydíjon voltam Grid Girl, írja nekünk Anita. Előző nap kint voltunk a pályán, próbálni a másnapi nagy eseményre, igazából csak vonulni kellett 50 másik lányjal, szóval úgy gondoltam, az menni fog, nem nagyon kellett azt próbálgatni. Úgyhogy amikor a safety káros fickó megkérdezte, megyek-e vele egy kört, igen, mondtam, szerintem ez egy elég egyedi élmény volt, az már más kérdés, hogy az egyik lány, aki a magyar zászlót vitte volna, kiesett, és magasságban én voltam a helyére illő, végül nem 50 lány közül voltam az egyik, hanem kettő közül az egyik, aki a magyar zászlót vitte, úgyhogy nem ártott volna mégiscsak jobban figyelnem. Hát ez egyébként elképesztő élmény lehetett, már csak azért is, mert egy safety car-ba beülni és menni egy kör, de amúgy is a Magyar Nagydíjon, ugye már egy pár éve a Form 1-ben a Grid Girl-öket kitiltották, sajnos, ők álltak ott az autó előtt, és azt mondták, hogy ez nagyon, szembe megy azokkal az elvekkel, amit követni kell Amerikában, Európában és mindenhol, úgyhogy ezek a hölgyek már nincsenek ott. Jöjjön a mai utolsó üzenetünk. Egy időben statiszta voltam filmekben. Egy kultikus színésszel voltam egy filmben, és az egyik jelenetben premier plánban látszódom az egyik főszereplő mögött néhány másodperce. Na és az az érzés egyszerűen felejthetetlen, amikor a barátaiddal elmész az első filmedre, és ott látod magad a vásznon, miközben a barátaid újonganak, tapsolnak, és senki sem érti körülöttetek, hogy mi van. Na, az egy core memory, a 10 másodperc hírnév ott megvolt, köszönöm szépen. Írta nekünk Emese, és ezzel zárjuk a mai Ceglét hangját, kedves hallgatók. Fontos információ, hogy aki nem fér bele, ne aggódjon. Nem holnap, de egy másik alkalommal folytatjuk még ezt a témát. Holnap pedig egy teljesen új témával jelentkezik a Ceglét hangja, ami persze lehet, hogy nem új téma lesz, de egy másik téma lesz, ez minden esetre biztos. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, köszönöm a remek üzeneteket, és ha lehet, maradjanak továbbra is a Cegléd Rádióval. Vörös Nándi búcsúzik, mindenkinek további jó rádiózást, viszont hallásra!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Az üzemanyagáremelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Tovább nőtt a lakossági állampapírállomány. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A TISZÁS politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz, hisz feladtad már? És esténként várod, hogy

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5 ezer milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Things that
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: What we're saying is not protesting.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Tovább nőtt a lakossági állampapírállomány. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A TISZÁS politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5 ezer milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Börös Domonkos vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A TISZÁS politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5 ezer milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Tovább nőtt a lakossági állampapírállomány. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos